0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Tegnap elérte a Duna Paksnál a mínusz 134 cm-t, így lekapcsolták a paksi atomerőmű utolsó működő egységét is. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, azt, hogy ideiglenesen teljesen megszűnt Pakson az áramtermelés, lelkileg is nagyon megviseli az évtizedek óta az erőműben dolgozókat, valamint Paks és környékének lakóit. Hozzátette, a következő napokban további lassú apadás várható, nem csak Magyarországon, hanem Ausztriában és Szlovákiában is, ahol az álhírekkel ellentétben nem tartanak vissza vizet. Hangsúlyozta, hogy az erőmű biztonsága 100%-ban garantált. A hűtéshez a víz, a szakemberek és a szivattyúk rendelkezésre állnak, és mintegy 50 vízügyes szakember dolgozik majd azon, hogy az áramtermelés újraindításáig meglegyen a szükséges percenkénti 100 köbméternyi hűtővíz. A kormányfő azt is mondta, a legkritikusabb napok következnek, mivel Paks már nem termel, és tovább melegszik a levegő, így a villamosrendszer és a közszolgáltatások óriási terhelésnek vannak kitéve. Arra kérte az embereket, hogy 17 és 22 óra között, de leginkább 18 és 21 óra között fokozottan figyeljenek az áramfelhasználásukra. Összefoglaló javaslatokat fogalmazott meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság lehetséges enyhítése érdekében. A köztestület azt írta, a válságkezelés akkor lehet a legeredményesebb, ha a korlátozásokat szektoronként eltérően a gazdaság működő képességét megőrizve vezetik be, a vállalati szférával egyeztetve. A kereskedelmi szektorban többek között a nyitvatartási rend rugalmas alakítását, a klímarendszerek időzítés alapú használatát, a világítás korlátozását emelték ki. A szolgáltató szektorban az irodai fogyasztás csökkentését, az ügyfélfogadási rend módosítását, a nem létfontosságú IT terhelések átcsoportosítását és a home office ösztönzéseket említették. Míg az ipari szektorban a műszakrend átszervezését, a megszakítható fogyasztási szerződések kiterjesztését, a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását tartják lehetséges megoldásnak. A migrációs paktum elleni kiállásra szólított fel a KDNP frakció vezetője a közösségi oldalán. Rétvári Bence azzal kapcsolatban, hogy múlt héten egy nap alatt mintegy 49 ezer migráns tört be Marokkóból a spanyol felhatóság alatt álló Ceutába, úgy fogalmazott, a migrációs paktum meghívó levél minden illegális migráns számára Európába. Kijelentette, most már minden uniós tagállam számára kockázatot jelent, ha az egyik uniós országban több tízezer illegális migráns megjelenik, mert ilyenkor a többi tagállamnak többletkötelezettséget kell vállalnia az uniós szabályok szerint. Hozzátette, Magyarországon azért nincs ilyen jelenet, azért nem jelennek meg illegális migránsok, mert az Orbán kormány kerítést épített és jogi, valamint fizikai határzárral védi a déli határait. A mostani aszályhelyzet kapcsán nemrég Kozsó is megszólalt. Az Ámokfutók frontembere bejegyzésében azt írta, mélyen megrázza a természet pusztulása és a vízforrások eltűnése. Szerinte különösen fájdalmas látni a hazai tavak és folyók állapotának romlását, hiszen Magyarország számára ezek a vizek jelentik az élet egyik legfontosabb alapját. Ugyanakkor úgy véli, a magyarok képesek úrrá lenni ezen a helyzeten.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Tegnap elérte a Duna Paksnál a mínusz 134 cm-t, így lekapcsolták a paksi atomerőmű utolsó működő egységét is. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, azt, hogy ideiglenesen teljesen megszűnt Pakson az áramtermelés, lelkileg is nagyon megviseli az évtizedek óta az erőműben dolgozókat, valamint Paks és környékének lakóit. Hozzátette, a következő napokban további lassú apadás várható, nem csak Magyarországon, hanem Ausztriában és Szlovákiában is, ahol az álhírekkel ellentétben nem tart vissza vizet. Hangsúlyozta, hogy az erőmű biztonsága 100%-ban garantált, a hűtéshez a víz, a szakemberek és a szivattyúk rendelkezésre állnak, és mintegy 50 vízügyes szakember dolgozik majd azon, hogy az áramtermelés újraindításáig meglegyen a szükséges percenkénti 100 köbméternyi hűtővíz. A kormányfő azt is mondta, a legkritikusabb napok következnek, mivel Paks már nem termel, és tovább melegszik a levegő, így a villamosrendszer és a közszolgáltatások óriási terhelésnek vannak kitéve. Arra kérte az embereket, hogy 17 és 22 óra között, de leginkább 18 és 21 óra között fokozottan figyeljenek az áramfelhasználásukra. Összefoglaló javaslatokat fogalmazott meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság lehetséges enyhítése érdekében. A köztestület azt írta, a válságkezelés akkor lehet a legeredményesebb, ha a korlátozásokat szektoronként eltérően a gazdaság működő képességét megőrizve vezetik be, a vállalati szférával egyeztetve. A kereskedelmi szektorban többek között a nyitvatartási rend rugalmas alakítását, a klímarendszerek időzítés alapú használatát, a világítás korlátozását emelték ki. A szolgáltató szektorban az irodai fogyasztás csökkentését, az ügyfélfogadási rend módosítását, a nem létfontosságú IT terhelések átcsoportosítását és a home office ösztönzéseket említették. Míg az ipari szektorban a műszakrend átszervezését, a megszakítható fogyasztási szerződések kiterjesztését, a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását tartják lehetséges megoldásnak. A migrációs paktum elleni kiállásra szólított fel a KDNP frakció vezetője a közösségi oldalán. Rétvári Bence azzal kapcsolatban, hogy múlt héten egy nap alatt mintegy 49 ezer migráns tört be Marokkóból a spanyol fennhatóság alatt álló Ceutába, úgy fogalmazott, a migrációs paktum meghívó levél minden illegális migráns számára Európába. Kijelentette, most már minden uniós tagállam számára kockázatot jelent, ha az egyik uniós országban több tízezer illegális migráns megjelenik, mert ilyenkor a többi tagállamnak többletkötelezettséget kell vállalnia az uniós szabályok szerint. Hozzátette, Magyarországon azért nincs ilyen jelenet, azért nem jelennek meg illegális migránsok, mert az Orbán kormány kerítést épített és jogi, valamint fizikai határzárral védi a déli határait. A mostani asszályhelyzet kapcsán nemrég Kuzsó is megszólalt. Az Ámokfutók frontembere bejegyzésében azt írta, mélyen megrázza a természet pusztulása és a vízforrások eltűnése. Szerinte különösen fájdalmas látni a hazai tavak és folyók állapotának romlását, hiszen Magyarország számára ezek a vizek jelentik az élet egyik legfontosabb alapját. Ugyanakkor úgy véli, a magyarok képesek úrrá lenni ezen a helyzeten.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 3-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Balassagyarmatváros önkormányzatának az augusztusi diákmunka létszámát 3 nappal a munkakezdés előtt csökkenteni kellett. Így a tervezett 65 fő helyett csak 41 fiatalt tudnak foglalkoztatni. Erről beszélt rádiunknak a GAMESZ igazgatója. Gál Dénes elmondta, eredetileg több mint 70 fiatal vállalt volna munkát augusztusban. Többen olyanok, akik már júliusban is dolgoztak és duplázni szerettek volna. Mivel erre nem adtak lehetőséget, csökkentették az igényüket 65 főre. Éppen ezért a múlt hét pénteken megkapott kormányhivatali értesítés meglepetésként érte a városi céget, hiszen júliusban semmilyen jelzést nem kaptak arra vonatkozóan, hogy a mai naptól a második turnusban ennél is kevesebb diák tud nyári munkát vállalni a városban. Hozzátette, a helyzet roppant kellemetlen volt, hiszen nem csak a szülőknek kellett magyarázkodni, hanem a gyerekek is csalódottak. A diákok minden adminisztratív feltételt, képzést teljesítettek már a munkavállaláshoz, ennek ellenére ma ezt nem tudják megkezdeni. Az igazgató elmondta, hogy tudják, forráshiány miatt csökkentették a létszámot. Gál Dénest, a balassagyarmati GAMESZ igazgatóját hallják.
3: Péntek reggel kaptuk a értesítést a munkahelyi központból, hogy a augusztusi diákmunka program nem tud azzal a létszámmal elindulni, mint amivel mi terveztük, illetve beadtuk a munkaerőigényünket. Eredetileg 74 fő szeretett volna augusztusban diákmunkára jelentkezni a GAMESZ-hez. Közöttük 11 néhányan voltak, akik már július hónapban is nálunk dolgoztak. Őket már a hét közepén értesítettük, hogy biztosan nem tudnak hónapot ismételni az elmúlt évek gyakorlatától eltérően, mert az elmúlt években erre is volt mindig lehetőség. Tehát amikor ezekkel a gyerekekkel megegyeztünk még az elmúlt 3-4 hétben, akkor még semmilyen információnk nem volt, sőt, hát a idei júliusi program indításánál, illetve az egész program végrehajtásánál sem volt semmilyen jel arra, hogy az augusztusi programban ilyen mértékű változások lesznek. Tehát miután a hét közepén kiderült, hogy az a 11 néhány gyerek nem tud hónapot duplázni, így módosítottuk a beadandó létszámigényünket, ha jól emlékszem, 65 főre. Pénteken délőtt kaptuk az információt, hogy ebből csak 41 gyereket tudunk foglalkoztatni, erre kapunk forrást. Így én vállaltam magamra azt a kellemetlen beszélgetést, hogy az érintett 24-5 gyereket személyesen hívtam fel, és közöltem velük, hogy annak ellenére, hogy ők az elmúlt időszakban teljesítettek minden olyan feltételt, ami a munkavállalásukhoz szükséges lett volna, és mindezek ellenére nekem 24-5 gyereket fel kellett hívnom, és tájékoztatnom kellett őket, hogy mindezek ellenére nem tudjuk őket foglalkoztatni.
2: A napokban tartották meg Mátra Verebélyi Szentkúton az idősek, betegek és szociális ellátásban élők búcsúját, amely most a ferencesekhez köthető Porciunkula ünnephez kapcsolódott. Az alkalomra több egyházmegye településéről érkeztek zarándokok, többek között a Széchenyi Betánia idősek otthonából is, akiket ferences szegény gondozó nővérek látnak el. Mária Krisztina, az egyik nővér rádiónk érdeklődésére elmondta, az otthonban élők számára ez a búcsú azért is fontos, mert a legtöbbjük palóc asszony, és fiatalkorukban évente többször is megfordultak, akár gyalog is a nemzedik egy helyen. Az, hogy most ide visszatérhettek, megújította őket, és teljesen más szívvel tértek vissza az otthonba. Mária Krisztina ferences szegény gondozó nővért hallják.
4: Nagyon nagy öröm, meglepett engem, mikor így fiatalon, hát így belekerültem ebbe erre a területre, mondhatni így, de azt hiszem, hogy nagy boldogság. Egyszerre tanulok tőlük, szóval tanítanak, és hát talán a leggyönyörűbb, hogy mint hogyha Jézust adnák nekem, és én is tudom nekik Jézust adni. Szóval ez egy ilyen nagyon megrendítő élmény. Sok áldozat, sok küzdelem, sok nehézség is van benne, rengeteg türelemre van szükségem, de valahogy mindennél erősebb az öröm. És a számukra is szerintem így folyamatosan ez a megújulás, ez a visszaérkezés a gyökerekhez, hiszen a legtöbbjük ugye palócasszony, akik gyakran fiatalkorukban szerintem így évente többször is megfordultak, akár gyalogosan is ez annak egy helyen, úgyhogy számukra mindig visszatérése ez a, hát ez a friss Isten kapcsolathoz, ami akkor nekik így talán még erősebb, intenzívebb volt, a gyökereikhez, a kultúrájukhoz, a családjukhoz, szóval, hogy ez mindig megújítja őket, teljesen más szívvel jönnek vissza utána hozzánk az otthonba.
2: Többszöri felszólítás után a dunabogdányiak elkezdték a vízfogyasztásuk csökkentését. Erről külön posztban is megemlékezett a hétvégén a fővárosi vízművek, írja a Telex. A szolgáltató azt írta, köszönik a dunabogdányiak fegyelmezett hozzáállását és együttműködését. A vízfogyasztási adatok alapján az elmúlt napokhoz képest csökkent a település vízigénye, ami jelentősen hozzájárul az ellátás biztonságának fenntartásához. Hozzátették, üzembe helyezték a helyszínre telepített mobil vízkivételi és vízkezelő rendszert. Ez pénteken már mintegy 50 köbméter vizet biztosította a helyieknek. Az ügyre Liebhardt András polgármester is reagált. Sérelmezte, hogy a sajtóban felelőtlennek állították be a dunabogdányi lakókat. Azt írta, Dunabogdány szigetszerű vízközművel rendelkezik, teljes egészében saját kutyai látják el a települést. A kutak kapacitásánál viszont, amely a Duna apadásának következtében csökkent, nagyobb a vízfelhasználás, főleg a nyári szezonban itt tartózkodó nyaralók miatt. Megkezdődött a napelemes rendszer bővítése a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet épületében. A kivitelezés ideje alatt az intézmény környezetében ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. Erről tájékoztatott a város polgármestere. Ma még a belső udvarnál található szervízút van lezárva, holnaptól 10-éig pedig a munkálatok az épület főút felüli oldalán, a füves területen folytatódnak. A kivitelezés ideje alatt a rendelőintézet arra kéri a pácienseket és a látogatókat, hogy a munkaterület közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek, és kövessék a kihelyezett jelzéseket. Vácon a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult vízhiányos helyzetben az önkormányzat bizonytalan ideig korlátozza az öntöző víztartály feltöltésének gyakoriságát. Így arra kérik azokat a lakosokat, akik csatlakoztak a Bagolybük Egyesület falucsoló akciójához, hogy amíg a helyzet nem rendeződik, ne locsoljanak a tartályból. Ebből azokból a kannákat is eltávolították az illetékesek. Jelenleg csak a civil szervezet tagjainak szervezésében zajlik a locsolás, így próbálják biztosítani, hogy minden fa megfelelő víz mennyiséget kapjon a túléléshez. A hullókőiek is csatlakoztak az energiatakarékos működéshez Nógrád vármegyében. A polgármester Szabó Csaba tájékoztatása szerint az önkormányzat a vár és a hullószobor éjszakai világítását lekapcsolta, a harangjáték működését pedig határozatlan időre beszüntette. 27 versenyzővel indult a Gödiese kajakkenu szakosztálya a serdülő ifjúsági U23-as magyar bajnokságon. 4 magyar bajnoki címmel, 4 ezüstéremmel, 1 bronzéremmel, valamint több pont szerzőhellyel tértek haza az U15-18-as fiatalok.
1: Időjárás.
2: Marad a tikkasztó meleg, Balassagyarmat és Vác környékén 38-39 Celsius fokon tetőzik a hőség. Vigyázzanak magukra!
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Nagymaroson a Millenniumi soron is. A nagy hőség miatt is közlekedjenek óvatosan.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 3-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Balassagyarmatváros önkormányzatának az augusztusi diákmunka létszámát 3 nappal a munkakezdés előtt csökkenteni kellett. Így a tervezett 65 fő helyett csak 41 fiatalt tudnak foglalkoztatni. Erről beszélt rádiónknak a GAMESZ igazgatója. Gál Dénes elmondta, eredetileg több mint 70 fiatal vállalt volna munkát augusztusban. Többen olyanok, akik már júliusban is dolgoztak és duplázni szerettek volna. Mivel erre nem adtak lehetőséget, csökkentették az igényüket 65 főre. Éppen ezért a múlt hét pénteken megkapott kormányhivatali értesítés meglepetésként érte a városi céget, hiszen júliusban semmilyen jelzést nem kaptak arra vonatkozóan, hogy a mai naptól a második turnusban ennél is kevesebb diák tud nyári munkát vállalni a városban. Hozzátette, a helyzet roppant kellemetlen volt, hiszen nem csak a szülőknek kellett magyarázkodni, hanem a gyerekek is csalódottak. A diákok minden adminisztratív feltételt képzést teljesítettek már a munkavállaláshoz, ennek ellenére ma ezt nem tudják megkezdeni. Az igazgató elmondta, hogy tudják, forráshiány miatt csökkentették a létszámot. Gál Dénest, a balassagyarmati GAMESZ igazgatóját hallják.
4: Péntek reggel kaptuk a értesítést a munkahelyi központból, hogy a augusztusi diákmunka program nem tud azzal a létszámmal elindulni, mint amivel mi terveztük, illetve beadtuk a munkaerőigényünket. Eredetileg 74 fő szeretett volna augusztusban diákmunkára jelentkezni a GAMESZ-hez. Közöttük 11 néhányan voltak, akik már július hónapban is nálunk dolgoztak. Őket már a hét közepén értesítettük, hogy biztosan nem tudnak hónapot ismételni az elmúlt évek gyakorlatától eltérően, mert az elmúlt években erre is volt mindig lehetőség. Tehát amikor ezekkel a gyerekekkel megegyeztünk még az elmúlt 3-4 hétben, akkor még semmilyen információnk nem volt, sőt, hát a idei júliusi program indításánál, illetve az egész program végrehajtásánál sem volt semmilyen jel arra, hogy az augusztusi programban ilyen mértékű változások lesznek. Tehát miután a hét közepén kiderült, hogy az a 11 néhány gyerek nem tud hónapot duplázni, így módosítottuk a beadandó létszámigényünket, ha jól emlékszem, 65 főre. Pénteken délőtt kaptuk az információt, hogy ebből csak 41 gyereket tudunk foglalkoztatni, erre kapunk forrást. Így én vállaltam magamra azt a kellemetlen beszélgetést, hogy az érintett 24-5 gyereket személyesen hívtam fel, és közöltem velük, hogy annak ellenére, hogy ők az elmúlt időszakban teljesítettek minden olyan feltételt, ami a munkavállalásukhoz szükséges lett volna, és mindezek ellenére nekem 24-5 gyereket fel kellett hívnom, és tájékoztatnom kellett őket, hogy mindezek ellenére nem tudjuk őket foglalkoztatni.
2: A napokban tartották meg Mátra Verebélyi Szentkúton az idősek, betegek és szociális ellátásban élők búcsúját, amely most a ferencesekhez köthető Porciunkula ünnephez kapcsolódott. Az alkalomra több egyházmegye településéről érkeztek zarándokok, többek között a Széchenyi Betánia idősek otthonából is, akiket ferences szegény gondozó nővérek látnak el. Mária Krisztina, az egyik nővér rádiónk érdeklődésére elmondta, az otthonban élők számára ez a búcsú azért is fontos, mert a legtöbbjük palóc asszony, és fiatalkorukban évente többször is megfordultak, akár gyalog is a nemzedik egy helyen. Az, hogy most ide visszatérhettek, megújította őket, és teljesen más szívvel tértek vissza az otthonba. Mária Krisztina ferences szegény gondozó nővért hallják.
5: Nagyon nagy öröm, meglepett engem, mikor így fiatalon, hát így belekerültem ebbe erre a területre, mondhatni így, de azt hiszem, hogy nagy boldogság. Egyszerre tanulok tőlük, szóval tanítanak, és hát talán a leggyönyörűbb, hogy mint hogyha Jézust adnák nekem, és én is tudom nekik Jézust adni. Szóval ez egy ilyen nagyon megrendítő élmény. Sok áldozat, sok küzdelem, sok nehézség is van benne, rengeteg türelemre van szükségem, de valahogy mindennél erősebb az öröm. és a számukra is szerintem így folyamatosan ez a megújulás, ez a visszaérkezés a gyökerekhez, hiszen a legtöbbjük ugye palócasszony, akik gyakran fiatalkorukban szerintem így évente többször is megfordultak, akár gyalogosan is ez annak egy helyen, úgyhogy számukra mindig visszatérése ez a, hát ez a friss Isten kapcsolathoz, ami akkor nekik így talán még erősebb, intenzívebb volt, a gyökereikhez, a kultúrájukhoz, a családjukhoz, szóval, hogy ez mindig megújítja őket, teljesen más szívvel jönnek vissza utána hozzánk az otthonba.
2: Többszöri felszólítás után a dunabogdányiak elkezdték a vízfogyasztásuk csökkentését. Erről külön posztban is megemlékezett a hétvégén a Fővárosi Vízművek, írja a Telex. A szolgáltató azt írta, köszönik a dunabogdányiak fegyelmezett hozzáállását és együttműködését. A vízfogyasztási adatok alapján az elmúlt napokhoz képest csökkent a település vízigénye, ami jelentősen hozzájárul az ellátás biztonságának fenntartásához. Hozzátették, üzembe helyezték a helyszínre telepített mobil vízkivételi és vízkezelő rendszert. Ez pénteken már mintegy 50 köbméter vizet biztosított a helyieknek. Az ügyre Liebhardt András polgármester is reagált. Sérelmezte, hogy a sajtóban felelőtlennek állították be a dunabogdányi lakókat. Azt írta, Dunabogdány szigetszerű vízközművel rendelkezik, teljes egészében saját kutyai látják el a települést. A kutak kapacitásánál viszont, amely a Duna apadásának következtében csökkent, nagyobb a vízfelhasználás, főleg a nyári szezonban itt tartózkodó nyaralók miatt. Megkezdődött a napelemes rendszer bővítése a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet épületében. A kivitelezés ideje alatt az intézmény környezetében ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. Erről tájékoztatott a város polgármestere. Ma még a belső udvarnál található szervízút van lezárva, holnaptól 10-éig pedig a munkálatok az épület főút felüli oldalán, a füves területen folytatódnak. A kivitelezés ideje alatt a rendelőintézet arra kéri a pácienseket és a látogatókat, hogy a munkaterület közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek, és kövessék a kihelyezett jelzéseket. Vácon a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult vízhiányos helyzetben az önkormányzat bizonytalan ideig korlátozza az öntöző víztartály feltöltésének gyakoriságát. Így arra kérik azokat a lakosokat, akik csatlakoztak a Bagolybük Egyesület falucsoló akciójához, hogy amíg a helyzet nem rendeződik, ne locsoljanak a tartályból. Ebből azokból a kannákat is eltávolították az illetékesek. Jelenleg csak a civil szervezet tagjainak szervezésében zajlik a locsolás, így próbálják biztosítani, hogy minden fa megfelelő víz mennyiséget kapjon a túléléshez. A hollókőiek is csatlakoztak az energiatakarékos működéshez Nógrád vármegyében. A polgármester Szabó Csaba tájékoztatása szerint az önkormányzat a vár és a holló szobor éjszakai világítását lekapcsolta, a harangjáték működését pedig határozatlan időre beszüntette. 27 versenyzővel indult a Gödiese kajakkenu szakosztálya a serdülő ifjúsági U23-as magyar bajnokságon. 4 magyar bajnoki címmel, 4 ezüstéremmel, 1 bronzéremmel, valamint több pont szerzőhellyel tértek haza az U15-18-as fiatalok.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Marad a tikkasztó meleg, Balassagyarmat és Vác környékén 38-39 Celsius fokon tetőzik a hőség. Vigyázzanak magukra!
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma Salgótarjánban, a Széchenyi úton, valamint Nagymaroson a Millenniumi soron is. A nagy hőség miatt is közlekedjenek óvatosan.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most Backspace. Vissza az időben.
6: Szép hétfő reggelt mindenkinek, járat taps, így 6 óra után 7 perccel a korán ébredőknek. Reméljük, hogy mindenki rendben van, jól van, minden ablakot kinyitni, jó? Hát igen, tudjuk, hogy azért, igen, lehetne frissebb is a levegő, de talán még most egy picit át lehet szellőztetni a lakást, és utána meg bezárkózni, mert tényleg most sem lesz. Ha most sem lesz ideg, most sem fogunk fázni. A Megafon mikrofonjánál Oricek Ádámot halljátok, Karvas Sanyit köszöntöm, ő is itt van a vonalban elvileg. Jó reggelt, Sándor!
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok! Hát eljött az augusztus, van egy ilyen dal is, forró augusztus volt, dagadom, nem tudom ki énekli, majd eszembe fog jutni valamikor, bár nem ígérem meg. Augusztus 3-a hétfő van, és a névnaposok a Hermina, aztán a Kira, Ágost, Augustus, Harmat, Kim, Mirfil, Teréz és Tessa nevű hallgatóinknak nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk, meg hát persze a születésnaposokat is köszöntjük, sok-sok boldogságot nekik. Hát halad a nyár, pörög a nyár, tényleg augusztus ugye elérkezett, augusztus 3-a, a nyár utolsó hónapja, gyerekek. Azért nem szerettem az augusztus, mert a 10-e után már jött az, hogy menni kellett az iskolába.
6: Ez így van, az augusztus olyan, mint a vasárnap. Nem tudom már annyira érvezni, mert tudod, hogy érted már itt.
7: Igen, hogy valahogy készülni kell. És akkor bejött oda augusztus 20-a, tűzijáték, nagy buli, meg mit tudom, gondolom, az most is lesz mindenhol, és akkor kész, olyan utána olyan üresség volt bennem, mint ahogy amikor valami elmúlik. De hát azért még hosszú
6: az hát augusztus. Azért még az odébb van, így van, odébb van. Na, jó van, akkor induljunk neki. A mevileg Norbikán kis jön majd, beesik, ahogy a múlt héten is tett, egy a hét második felében, a hét végén. Na, egyrészt hát beszélgetünk majd Balog Laci atyával, mert hogyha a szemfüles hallgatók visszaemlékeznek, vele nagyjából jó pár hónapja beszéltünk azzal kapcsolatban, hogy ugye igen, minden miséző helyett itt Balassagyarmaton, meg itt a környéken ugye a miserend kapcsán érinthet változás, és ugye ezeket legkésőbb augusztus 1-i előtti héten meghirdetik. Benne vagyunk ugye most már az augusztusban, úgyhogy fölhívjuk az atyát, hogy picit beszéljünk arról, hogy akkor hogyan és miképpen lehet most tudni azt, hogy hogy van a miserend itt a városban, illetve akár a környéken is, ez az egyik. Előtte pedig Patakiné Kerner Edittel fogunk majd beszélgetni. A drága Edit nénét fölhívjuk majd, mert nagyon rég nem beszéltünk vele, még pedig azért hívjuk föl, mint ugye az Zente Ferenc Színháznak az egyik alapítója, ugye 2012-ben hozták többek között ugye ő is létre magát a társulatot, mert a születésnapja volt, egy kicsikét beszélgettünk vele, ezért is, mert hogy ilyen, hát igen, ünnephalom van, másrészt pedig egy picit beszélgettünk a Zente Ferenc Színházról is, ugye most gyakorlatilag a Zente nyár is nagyon pörög, úgyhogy egy jókedélyű beszélgetést fogtok majd legalábbis remélem hallani. Úgyhogy így járunk össze, a Nógrádunk megvan, VBT is érkezik majd ma, és hogyha már augusztus, akkor azt el tudom még mondani, hogy most nem klasszik lesz, hanem ugye minden hónap elején a Tamás az adott hónapról szokott hozni érdekességeket, úgyhogy ma ez várható majd olyan 9:30 környékén. Úgyhogy köszönjük, hogy itt vagytok velünk ma is, elindulunk így a 2533. alkalommal.

0: Veres éve, kedves hallgatók, és 1971. augusztus 3-án vagyunk, amikor Paul McCartney bejelentette az új együttese, a Wings megalapítását, ugye feleségével Lindával, illetve a Muddy Blues korábbi gitárosával és énekesével Danny Lane-nel. Hát most ilyen Paul McCartney-s napjaink vannak, Sanyika, ugye múlt héten pénteken a Hey Jude volt.
1: Beatles.
0: Igen, most pedig ugye a Wings is, úgyhogy igen, az egyik legkedvesebb nótám, szerintem azt mindenki tudja, mert már talán többször is beszéltünk róla, az a Live and Let Die, főleg azért, mert én a Guns N' Roses féle feldolgozásból ismertem meg, úgyhogy belehallgatunk, és jön egy-két érdekesség, ha nem ismernétek még ezt a dalt.

0: Monumentális hangszerelés. Imádni való. Olyan...
1: Tudod, mi az érdekes?
0: Na?
1: Én is a Gánzerról
0: ismerem. Micsoda? Nem értettem rendesen.
1: Én is a Gánzerról ismerem. Igen. 75-ös születésű vagy.
0: Igen, tehát legendásra jó a hangszerelés, hogy a George Martin volt az, aki megcsinálta, és ugye a rockzenekar mellett egy teljes szimfonikus zenekar is megszólal, és ugye ez egy filmszerű hangulatról van szó, és hát ami nagyon fontos, ugye, hogy különféle zenei hangulatokat váltogat, ahogy lehet ezt hallani, és ezért is, ugye, de akkor egy számon belül van nekem zongorás rész, kemény rock, reggae, és ugye zenekari finálé, és ami nagyon fontos, gyerekek, és ezt egyébként nem tudtam, vagyis mindig elfelejtem, hogy igen, ez volt az első James Bond filmnek a betétdala. A Live and Let Die, ami ugye Ian Fleming eredeti regénynek is ugye a címe, és ez volt az első olyan James Bond-dal, amelyet Oscar-díjra jelöltek a legjobb eredeti dal kategóriában. Igen, érdekesség, hogy a producerek eredetileg Live and Let Live-re akarták változtatni a címet, mert hogy a Die az túl erősnek hatott, ugyanakkor Paul McCartney abszolút ragaszkodott ahhoz, hogy legyen az eredeti regény cím, úgyhogy maradt Live and Let Die.

Na, ugye milyen jó volt? Ilyen monumentális jó, az jó, egész. Tényleg. És hogyha az ember úgy hallgatja, hogy James Bondos füllel hallgatja, akkor is abszolút illik hozzá. Nagyon jók a James Bond filmek betétdalai. Egyszer majd csinálunk egy ilyen válogatást, Annika, jó? Hogy így végigmegyünk a James Bond filmekkel, mert nagyon klasszak. Na, jó van, úgyhogy tessék Wingset is hallgatni a mai napon.

0: Nézzünk körbe augusztus 3-án, kedves hallgatók. Jó, mert azért van egy-két érdekesség, amiről lehet beszélni. Igen, az első nap, tehát hogy 1990-ben vagyunk, ugye, hát mekkora év lehetett az, attól függetlenül, hogy nem történt gyakorlatilag semmi. 1990-ben a mai napon országgyűlés köztársasági elnökké választottak Göncz Árpádot.
1: Emlékszem rá.
0: Emlékszel rá? Sírtál?
1: Hogyne. Érdekes volt, tehát akkoriban olyan gyorsan jöttek ezek a politikai változások, hogy döbbenetes, tehát hogy minden olyan gyorsan változott, olyan hirtelen, tehát egyébként ma sincs ez másképp, most így, hogy ugye unkormány
0: van. Hát azért más a gyerekfekvés egy picit, de értem, hogy te mire gondolsz egyébként. Igen. Jó, Kolumbusz Kristóf 1492-ben a mai napon elindul 3 hajójával, hogy eljusson Indiába. Igen. Hát aztán mentegélt, és ugye október 12-én, képzeljétek el, tehát elindul most, és mennyit, október, azt mondja, augusztus, hogy szeptember,
1: két hónap.
0: Két hónapig hajón van, és megérkezik a Bahamákra. Tehát, hogy ez hihetetlen emberi teljesítmények ezek. Én ezeket mindig csodálkozom.
1: Ma is az lenne egyébként.
0: Hát abszolút az, de most azért nyilván nem két hónapig mész át A-ból B-be, de ott akkor skorbuttól kezdve, patkályok, nagyon durva lehetett ez szerintem. Na, aztán itt van 1811-ben megszületik Elisha Otis, ő volt az, aki a biztonsági liftet feltalálta. Egy hölgyről van szó egyébként. Egy gőzerővel hajtott felvonót mutatott be Manhattanben a világkiállításon 1853-ban, tehát nélküle tulajdonképpen még a felhőkarcolók sem létezhetnének ma, mert bár akkor már voltak liftek, tehát hogy akkor voltak már, viszont nem voltak biztonságosak, elszakadtak, stb. Úgyhogy ő volt az, aki ezzel a kis találmánnyal tényleg biztonságosra tette a föl-le való közlekedés. Aztán még emlékezünk meg a Süsü atyáról, Lévai Sándor bábszínészről, illetve a mai napon született Vahorn András festőművész, grafikus, zenés, filmes. Ha valaki még nem látta a Cadillac Drive-ot, én sokszor szoktam mondani, akkor nézze meg, talán fönt van az interneten is az a sorozat. Én azért szeretem, mert a akkori 2000-es évekbeli, vagy szerintem ez már 2000-es évek elejé a televíziózásnak egy úttörő, és minden nap, mai napig szerintem egy most is egy brutálisan nagy vállalkozása volt a Cadillac Drive, úgyhogy igen, azt tessék megnézni. Na, jól van, eldumáltuk az időt, nézzünk egy régi Nógrádot.
2: Megspace, vissza az időben.
0: 1987. augusztus 3-ai Nógrád van előttünk, és egy érdekes sztoriról cikkeznek, mégpedig arról, hogy amatőr muzsikusok országos találkozója volt Balassagyarmaton. Én ezt soha nem is hallottam, képzeljétek el. Igen, olyan fiatalok, középiskolások, főiskolások és egyetemisták 40 fős csoportja gyűlt össze Balassagyarmaton vasárnap, akik nem tanulják iskolában a zenét, hanem nem készülnek ugye muzsikusnak, de életükben, a mindennapokban a zene az megjelenik. Hát mit szólsz? Milyen jó kezdeményezés, Anyika?
1: Nagyon tetszik, mert igazából kipróbálhatod magad, és attól, hogy szereted a zenét, én is szeretnék énekelni, de nyilván ugye bárhangom van, és nincs hozzá tehetségem, de azért szeretek énekelni, és nyilván ezek a zenészek is, akár lehet, hogy ez egy tábor volt,
0: az.
1: Összejöttek, és akkor, hogy kipróbálhatták a különböző hangszereket, lehet, hogy aki, mert mindenkinél van jobb, és mindenki másban jó, és minden ember valahol értékes, ugye ezt szoktam mondani, és lehet, hogy át tudták egymásnak adni a tapasztalatot, a tehetséget, tehát egyfajta tapasztalat cserére is jó
0: abszolút,
1: volt.
0: Abszolút, és ugye szól a cikk arról, hogy azért egy nagyszabású dolog volt ez, mert hogy a KISZ KB, a Művelődési Minisztérium, az Országos Közművelődési Tanács, Balassagyarmat Városi Tanácsa, a KISZ Városi Tanácsa, illetve a Rózsavölgyi Márk Zenéskola rendezésében valósult meg ez az amatőr zenei tábor. Ez egy 10 napos program volt, képzeljétek el, kedves hallgatók. És ugye azt írja a cikk, hogy érdekességét az a bemutatta, hogy ugye nem szakjellegű, tehát az ország minden részéből jelenlévő zenekedvelők, meg művelődő ifjaknak a kurzusja olyan formában tartják, hogy a foglalkozásokat, amelyek ugye igen, nem egy zenetanárokkal kiegészülnek, nemzetközi hírű művészek előadtak itt Falvai Sándort, Keveházi Gyöngyit, Ötvös Józsefet sorolja fel a cikk, és például Fogarasi Bélát, Kanyó Andrást, és ugye Ember Csabát. Tehát, hogy egy ilyen tök jó jambori lehetett az annó. De jó, az hogy ez...
1: Biztos.
0: Ugye? Tehát, hogy igen, ilyen kis hangszersimogató lehetett? Nem tudom.
1: Ez valószínű, tehát mindenképp, meg tényleg az, hogy gyakorlásra adott lehetőség.
0: Igen, meg ugye arról is szólt a fám, hogy amellett, hogy ugye itt tanultak ezt, meg azt, meg amazt, ugye azt írja a cikk, hogy az elkövetkező napok jó alkalmat adtak arra is, hogy gazdagítsák a megyei és a helyi kulturális életet, hiszen a résztvevők több hangversenyt, fellépést is vállaltak. Tehát ugye ez még ugye pluszban hozzáadott ehhez az egészhez, úgyhogy jó dolog lehetett, össze lehetne egy ilyesmit hozni.
1: Igen.
0: Érdekes, hogy erről nem is hallottam, hogy egyébként ilyen volt. Ezért is jó rég.
1: Hasonló lehet, mint amit a múltkor beszélgettünk témakapcsán a zenei tábor.
0: Ja, igen, de az ugye szakmai, tehát ugye ott a tehetséges hangszeresek jönnek még többet tanulni, hogy még tehetséges, vagyis még jobban tudjanak. Aha. Itt meg ugye ez abszolút amatőr is ilyen, egy ilyen laikus történet.
1: Igen.
0: Jó volt ez. Lehetne ebből valamit esetleg csinálni. Üzenek itt azoknak, akik bármit is tudnának ezzel csinálni. Na, jól van, zenékkel megyünk tovább.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám. Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
8: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
7: Éld át ezt az igaz történetet.
9: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
7: A legenda mögött.
8: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
10: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
7: A Sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
11: Balassagyarmat város önkormányzatának az augusztusi diákmunka létszámát 3 nappal a munkakezdés előtt csökkenteni kellett. Így a tervezett 65 fő helyett csak 41 fiatalt tudnak foglalkoztatni. Erről beszélt rádiónknak a GAMESZ igazgatója. Gál Dénes elmondta, eredetileg több mint 70 fiatal vállalt volna munkát augusztusban. Többen olyanok, akik már júliusban is dolgoztak és duplázni szerettek volna. Mivel erre nem adtak lehetőséget, csökkentették az igényüket 65 főre. Éppen ezért a múlt hét pénteken megkapott kormányhivatali értesítés meglepetésként érte a városi céget, hiszen júliusban semmilyen jelzést nem kaptak arra vonatkozóan, hogy a mai naptól a második turnusban ennél is kevesebb diák tud nyári munkát vállalni a városban. Hozzátette, a helyzet roppant kellemetlen volt, hiszen nem csak a szülőknek kellett magyarázkodni, hanem a gyerekek is csalódottak. A diákok minden adminisztratív feltételt, képzést teljesítettek már a munkavállaláshoz. Ennek ellenére ma ezt nem tudják megkezdeni. Az igazgató elmondta, hogy tudják, forráshiány miatt csökkentették a létszámot. Többszöri felszólítás után a dunabogdányiak elkezdték a vízfogyasztásuk csökkentését. Erről külön posztban is megemlékezett a hétvégén a fővárosi vízművek, írja a Telex. A szolgáltató azt írta, köszönik a dunabogdányiak fegyelmezett hozzáállását és együttműködését. A vízfogyasztási adatok alapján az elmúlt napokhoz képest csökkent a település vízigénye, ami jelentősen hozzájárul az ellátás biztonságának fenntartásához. Hozzátették, üzembe helyezték a helyszínre telepített mobil vízkivételi és vízkezelő rendszert. Ez pénteken már mintegy 50 köbméter vizet biztosított a helyieknek. Az ügyre Liebhardt András polgármester is reagált. Sérelmezte, hogy a sajtóban felelőtlennek állították be a dunabogdányi lakókat. Azt írta, Dunabogdány szigetszerű vízközművel rendelkezik, teljes egészében saját kutyai látják el a települést. A kutak kapacitásánál viszont, amely a Duna apadásának következtében csökkent, nagyobb a vízfelhasználás, főleg a nyári szezonban itt tartózkodó nyaralók miatt. Vácon a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult vízhiányos helyzetben az önkormányzat bizonytalan ideig korlátozza az öntöző víztartály feltöltésének gyakoriságát. Így arra kérik azokat a lakosokat, akik csatlakoztak a Bagolybük Egyesület falucsoló akciójához, hogy amíg a helyzet nem rendeződik, ne locsoljanak a tartályból. Ebből azokból a kannákat is eltávolították az illetékesek. Jelenleg csak a civil szervezet tagjainak szervezésében zajlik a locsolás, így próbálják biztosítani, hogy minden fa megfelelő víz mennyiséget kapjon a túléléshez. A hollókőiek is csatlakoztak az energiatakarékos működéshez Nógrád vármegyében. A polgármester Szabó Csaba tájékoztatása szerint az önkormányzat a vár és a holló szobor éjszakai világítását lekapcsolta, a harangjáték működését pedig határozatlan időre beszüntette. Tegnap elérte a Duna Paksnál a mínusz 134 cm-t, így lekapcsolták a paksi atomerőmű utolsó működő egységét is. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, azt, hogy ideiglenesen teljesen megszűnt Pakson az áramtermelés, lelkileg is nagyon megviseli az évtizedek óta az erőműben dolgozókat, valamint Paks és környékének lakóit. Hozzátette, a következő napokban további lassú apadás várható, nem csak Magyarországon, hanem Ausztriában és Szlovákiában is, ahol az álhírekkel ellentétben nem tartanak vissza vizet. Hangsúlyozta, hogy az erőmű biztonsága 100%-ban garantált, a hűtéshez a víz, a szakemberek és a szivattyúk rendelkezésre állnak, és mintegy 50 vízügyes szakember dolgozik majd azon, hogy az áramtermelés újraindításáig meglegyen a szükséges percenkénti 100 köbméternyi hűtővíz. A kormányfő azt is mondta, a legkritikusabb napok következnek, mivel Paks már nem termel, és tovább melegszik a levegő, így a villamosrendszer és a közszolgáltatások óriási terhelésnek vannak kitéve. Arra kérte az embereket, hogy 17 és 22 óra között, de leginkább 18 és 21 óra között fokozottan figyeljenek az áramfelhasználásukra.
1: Időjárás.
11: Marad a tikkasztó meleg, Balassagyarmat és Vác környékén 38-39 Celsius fokon tetőzik a hőség. Vigyázzanak magukra.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
0: Közlekedés.
11: Sebességmérés várható ma Salgótarjánban, a Széchenyi úton, valamint Nagymaroson a Milleniumi soron is. A nagy hőség miatt is közlekedjenek óvatosan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
1: Nagyot szól.
12: Ezek voltak a 7 órási hírek. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok, ingyenes Viber számunk, szóljatok hozzá a témákhoz. 0630 566 22 62. A mikrofonnál Oli Csekállamot halljátok továbbra is. Karvas Anyi is itt van. Jó reggelt!
13: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Augusztus 3-a hétfő van, igen, jól hallottátok, robog az idő, robog tényleg előre a nyár, és tényleg augusztus 3-át írunk, jönnek a megaslágerek, vagyis hát mi is robogunk tovább, ahogy mondanám, és akkor már is érkezik az óra első témája. Arra kérlek titeket, tartsatok velünk továbbra is.
12: Bizony, szerintem jó lesz.

0: Szép reggelt kívánunk mindenkinek! Hello, hello, Norberto!
1: Buongiorno!
0: Adamo!
1: Mi a helyzet? Megjöttél?
0: Hát figyelj!
1: Jó van.
0: Nem voltam mostanában, túl sokat gondoltam, hogy...
1: Benézel!
0: Most úgy leszek, hogy maradok.
1: Na, jó van. Itt a Karvajsony, és Sándorom, jó reggelt neked is! Micsoda international kezdés van.
0: Jaj.
1: Na, jó, gyerekek, foglalkozunk egy picit ma is, tervek szerint holnap is majd a Salgó Tarjáné Zente Ferenc Színházzal, mert hogy javában dübörög a Zente nyár, ami hát ugye minden évben egy nagyon-nagyon nagy sikerű és nagyon-nagyon klassz program, ott a Józsi előtt ugye óriási nagy színpadot, ugye közönségteret, szabad teret hoznak létre ott, és hát ott...
2: Nekem több ismerősem ilyenkor ilyen kötelező programnak tartja.
1: Igen?
2: Ez így a családokban benne van, igen, hogy menni kell Salgó Tarjánba, mert fantasztikus előadások vannak. Például Anna Mária nagyon sokszor mesélte, de mások is, hogy pásztorról szoktak elmenni, és hogy kiváló programok vannak, és hogy tényleg nagyon jó szórakozási lehetőség.
0: Neked, mint Salgó Tarjánra a legnagyobb közép-európai rajongójának, szerintem ott azért helye kellene, hogy legyen ezeken a rendezvényeken.
1: Hoppá, hoppá!
2: Tudom, most belém szúrtál egy picit, értelek, de tudod, hogy
0: nem volt szándékos.
1: Na, annyira elfoglalt ő, hogy nincs neki ideje ilyenekre.
0: Millió az ügy.
1: Így van. Na, úgyhogy fogunk majd talán holnap a tervek szerint a programokról, viszont most egy drága születésnaposra fogunk beszélgetni, aki nem más, mint Patakiné Kerner Edit. Ugye Edit nénivel fogunk dumálgatni. Egy kicsit azért fontos az ő neve, és hát nyilván a Salgó Tarjánék tudják, meg szerintem a megyében is nagyon sokan tudják, hogy ugye 2012 óta ő a Zente Ferenc Színháznak az alapító tagja, társulatának ugye az egyik alappillére, és nem csak színészként, hanem ugye drámapedagógusként, stúdióvezetőként is ugye segíti az utánpótlás csoportoknak a munkáját. Kis csúkanyó.
0: Az komoly.
1: Ugye? Kis csúkanyó jelleggel. Egyébként van neki kötődése a Balassagyarmathoz is, mert hogy az ő nevéhez köthető, hogy 1987-ben elkezdődött a Madács Mixát vers és prózamondó verseny. Úgyhogy Edit néni legenda, azt lehet mondani, rengeteg-rengeteg kitüntetéssel, rengeteg elismeréssel, Magyar Arany Érdemkeresztől kezdve Proarte, nem tudom, Madács D, Balassi Bálint D, tehát hogy minden is, mert hogy tényleg egy legenda Edit néni. És hát ünneplés volt. Ugye kicsit beszélgetünk vele, mert hogy hát érdeklődünk, hogy mi van, hogy van, és hasonlók. Azért egy ilyen életútat minden értelmére gondolok így megünnepelni akár minden évben, akár a közösséggel együtt, meg a társulattal együtt.
0: Ez egy nagyon szép
2: dolog. Szerintem van mit mesélnie.
1: Azt mondod? Van mit?
2: Biztos vagyok benne, úgyhogy én csak tényleg nagyon fogok fülelni és figyelni, mert biztos, hogy jobbnál jobb, érdekesebbnél érdekesebb sztorikat fog most nekünk hamarosan elmondani.
1: Na, ez mindjárt kiderül, úgyhogy maradjatok velünk.

0: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és akkor, ahogy mondtuk, ma is, meg holnap is egy kissé érintjük a Salgótarjáni Zente Ferenc Színházat, illetve itt a Zente nyarat, meg hát mindent, ami színház, társulat, és különben is, mert hogy igen, azért el lehet mondani azt, hogy óriási, én sokszor voltam forgatni Norbi ott bent, és óriási dolog az szerintem, ezt tető át tudták hozni, ezt az egészet. Szépen lassan lépésről lépésre, és a Koltai Robitól kezdve, nem tudom, kin keresztül ott vannak is.
1: Attól a még óriási dolog az,
0: szerintem ez tök jó,
1: hogy folyamatában igen. működik, hogy megvan ma is, pedig amilyen idők vannak, voltak, szerintem olyan akadályokat kellett, vagy kell akár folyamatosan megugrani, amit nem vagyok benne biztos, hogy egyébként, hogy más hasonló, méretű, adottságú, jellemzőkkel bíró város egyébként el tud viselni. Ez attól sokkal több, ami ez mögött van, mint egy egyszerű anyagi, finanszírozom, jegyet árulok, jól el vagyok.
0: Igen, és én láttam több próbán is ott voltam, nyilvános próbákon is ugye nem tudósítani, meg ilyesmi, és egyszerűen hihetetlen technikai sztorikat tudnak a színpadon összehozni. Tehát, hogy a betojás, ami létrejön, nagyon jó a tím, úgyhogy én ezt becsülöm, ezt a csapatot, mert tényleg ők jól hozták össze ezt 2012 óta. Úgyhogy lesz majd szó az Zente nyárról, de hogyha már a csapatnak az indulásról beszélgetünk, ez nem véletlen, mert van egy születéstaposunk, egy pár nappal ezelőtt ünnepelt Patakinél Kerner Edit, aki ugye 2012 óta a Zente Ferenc Színház társulatának alapító tagja, és ahogy mondtuk, ugye nem csak színészként, hanem ugye drámapedagógusként, stúdióvezetőként is ott van, utánpótlás csoportokat segít, tyúkanyó, ugye? Mindig olyan jó, nekem is egyébként volt több olyan tanárom is volt, aki ilyen tyúkanyó. Hogy mondjam,
1: mentalitással?
0: Attitűddel, mentalitással. Hogy oda tudsz hozzá bújni, tudod, gyerekként segít, bármi, egy kis de buksi simi, amit akarsz. Tehát érted, mire gondolok.
1: Okay, én értem, mire gondolsz. Én arra gondolok egyrészt, amit az előbb is próbáltam megcélozni gondolatban, meg már pár szóban, hogy ez az egésznek az emberi háttere. Tehát a tyúkanyó az egy ember. Igen. Az egy anya, az egy szerető valaki, aki úgy fordul rá bizottakra, meg a körülötte lévőkre, ami túlmutat azon, hogy most itt egy szakmai dolgot végzünk. Tehát igen. Ez majd egyszer eltűnik, akkor lesznek a bajok.
0: Igen. De hogyha már szakmakra egyébként egyébként tyúkanyúkságához kapcsolódóan azért ott van brutálisan is, hogy a szakma, ezt mondtuk az előbb is, hogy szemtelen ismerés van. Beszéltünk itt, vagy nem tudom, megemlítettük azt, hogy ugye a Petőfi Színjátszó együttes, a Radnóti Irodalmi Színpad, az Aula Színpad, Pódium Stúdió, Varietas Pódium Színház, és a többi, és a többi, és a többi.
1: Egy levegő kicsit Losson,
0: a Kármán József Színkör, akkor a Vertik Színpad Stúdió, az volt ugye a mai Zente Ferenc Színháznak az elődje, tehát hogy egy legenda még mindig, a drága Edit néni, úgyhogy itt is van a vonalban, úgyhogy tudunk vele egy picit beszélgetni. Kész csókom, jó reggelt Edit néni, hello.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek.
0: Hát egy pár nappal megcsúszva bár, de hát Isten éltesse, mi is innen a stúdióból nagyon sok erőt, örömet, boldogságot, egészséget kívánunk önnek Edit néni.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Igazán gyönyörűséges, szép születésnapom volt.
0: Na milyen volt? Talán tényleg kezdjük
2: az
0: ezzel.
2: A Zente Színház szabadtéri nyári játékának első premierje éppen az én születésnapomra esett. Úgyhogy nem hiszem, hogy van még valaki jelenleg a megyében, de lehet, hogy a világon sem, akit a 80. születésnapján 700 ember köszönt.
0: Ó, de komoly!
1: Hát ez nagyon csodálatos hallani. Igen. Szenzációs.
0: Ez csoda.
2: Úgyhogy nagyon boldog vagyok, és azóta is mindig köszönt valaki. Úgyhogy egy ilyen elhúzódó születésnapi életem van, és a gyönyörűség az, hogy szombaton a családom is együtt lesz, és leszünk vagy 25-en, akikkel én ünneplem a 80. születésnapomat.
1: Most legalább, nem tudom, nehéz megsatszolni, legalább jó pár ezer ember csatlakozott ahhoz a 700-hoz, és a családhoz, és aki még szembe jött.
0: Legalábbis.
1: Edit néni, ha már évekről beszéltünk, mert minden ilyesmi, azért én itt nézegettem egy-két adatot. 5 éves korában volt az első versmondás, amivel elindult tulajdonképpen
2: igen, a pálya. Igen. Én így emlékszem, sokan mondják, hogy hát ez egy marhaság, hiszen óvodában mindenki mond verset, ugye természetesen. Ebben igazuk van, mindenkinek igaza van, csak nem mindegy, hogy mondja ez a kis 5 éves gyerek a verset, aki még olvasni se tud. Hát úgy igen. mondja el, hogy én nem akarom, én nem szeretném, óvodéni nem akarom, vagy úgy, hogy én kérem, tessék idadni.
1: De komoly.
2: Hát velem ez történt, hogy én mindig nem gonoszul, és nem erőszakosan, de úgy észrevették a felnőttek is, hogy én mindig, ha szerepelni kell, akkor én nagyon napra kész vagyok, tehát sose fáj a fejem, nem akarok hazamenni, nem sírok, nem bújok a Rónéni szoknyája mögé, hanem csinálom a dolgomat.
0: Még most Úgyhogy is. Ez igen, a fajta kitartás akkor az, ami végigvitte a pályáját.
2: Azóta sem maradtam le. És akkor volt egy megyeházi, most megyeház, akkor megyetanácsi béke nagygyűlés, valami pesti nagyember, valami oklevelet hozott le, én csak ennyire emlékszem, és kaptam egy verset, és hát ezt már sokszor elmeséltem, de ez aranyos dolog. Az anyáknak a csodálatos lelke, hogy anyácskám addig olvasta föl nekem, amíg én ezt kívülről nem tudtam a verset.
1: Hallás után.
2: És akkor fölöltöztettek szépbe, kis kötényke, nagymasni a hajamba, gyönyörű, szép kis aranyos kis 5 éves kislány, és elmentem az óvodnénivel a megyeházára, és ott mondták, hogy hát akkor most Kellner Editke fog egy verset elmondani a vendégünk tiszteletére. És én kiálltam oda az elnöki asztal mellé, és valaki hátulról beszólt, hogy nem látjuk, és ez a nagy ember, aki lejött az oklevéllel, nem tudom ki volt, arra már nem emlékszem, egyszerűen megfogott és föltett az asztalra. Mert nagyobb volt a díszpálma, mint én. Úgyhogy az asztal tetején állva elmondtam a versemet, hatalmas sikerem volt, és én nagyon boldog voltam. Én azóta tudom, ha nem is tudtam megfogalmazni magamnak, hogy ez jó dolog, hogy én tudok valamit, el is merem mondani, és akkor szeretnek, megtapsolnak.
1: De jó, ezt hallani.
2: És valószínűleg máskor is erre készültem, mert az iskolába, ahová én jártam, később általános iskolába, ha valamelyik tanárnak valami dolgakat, vagy nem volt helyettes, akkor azt mondták, küldjetek be Editet, majd mesél.
0: Még annyiból másfél percünk van, ezért picit még a mostani dolgokról, tehát hogy megvolt ugye a óriási szülőnap, és akkor ki tudja még hogyan a társulatból venni a részét, mennyire nyüzsi a nyár, vagy éppen most pihenés van, mi a helyzet most?
2: Én nagyon-nagyon jó helyzetben vagyok a Zente Színházban, mert megbeszéltem illetve hát engedélyt kaptam a mostani vezetéstől, hogy csak akkor menjek dolgozni, ami nekem egyáltalán nem dolgozásnak tűnik, amikor úgy gondolom, hogy jó érzés, vagy készen állok rá, vagy nem is tudom megfogalmazni.
1: Akkor Edith néni sokat dolgozik. Mert szerintem mindig készen áll.
2: Mindig azt mondják, hogy ha kell, ha nem, én reggel megjelenek.
1: De az jó.
2: És kérdezem, hogy mit kell segíteni. Én ha kell jegyet szedtem, ha kellett, fölmostam a színpadot, vendégeket vártam. Én a színházban éltem, a színházért éltem, és én ezt nem úgy csináltam, mint aki fizetést kap érte, hanem mert ez volt az életem. Én világéletemben gyerekekkel foglalkoztam, tanár voltam, többek között Balassagyarmaton is, és remélem a régi tanítványaim jó szívvel emlékeznek rá. És itt is a színházban a társakkal, akikkel alapítottuk, sajnos már a férjem nem él közülük, de a többiek még megvannak, és tudjuk, hogy számíthatunk egymásra, és tudjuk, hogy mit akartunk, amikor elkezdtük. Tehát egy olyan

0: emberek, például Molnár Ernő, aki szintén az alapító tagok közé tartozik, régi rendező, aki akkor is bemegy a próbára, amikor semmi dolga nem lenne ott a színházban.
1: Mert szereti,
0: szenvedély. A levegője kell az embernek.
2: De jó lesz hallani.
0: Én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy a fiatalok is szeretnek nálunk lenni. Sok-sok fiatallal dolgozunk.
2: De jó.
0: És hallottam itt a felvezetésnél, hogy ilyen tyukanyó vagyok, valószínűleg. Mert arra nagyon büszke vagyok, hogy nem csak a korombeli színészekkel tudok megbarátkozni, hanem a fiatalokkal is jó kapcsolatom van, szeretem őket, tisztelem őket, elmondom a véleményemet, és hallgatnak rám, segítem őket, hogyha kell. Tehát jó dolog ott lenni.
1: Örülünk, hogy tudtunk beszélni Editnél, és nagyon-nagyon sok sikert még, meg mindent.
2: És mi nagyon sokáig tessék ott lenni.
1: Így van, így van. Köszönjük,
0: nagyon
1: hogy tudtunk
0: köszönöm,
1: beszélni.
0: Nagyon köszönöm, és igazán gratulálok Önöknek, és minden rendes Balassa Gyarmatit szeretettel ölelek.
1: Köszönjük, csókolom, köszönjük minden jót, minden jót.
2: Viszont
1: hallásra. Jaj! Mi a feltölterek az ilyen abszolút, beszélgetések?
2: Abszolút,
1: reméljük,
2: nagyon.
1: Hogy a hallgatók is így érezték most.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Balassa Gyarmat város önkormányzatának az augusztusi diák munka létszámát 3 nappal a munkakezdés előtt csökkenteni kellett. Így a tervezett 65 fő helyett csak 41 fiatalt tudnak foglalkoztatni. Erről beszélt rádiunknak a GAMESZ igazgatója. Gál Dénes elmondta, eredetileg több mint 70 fiatal vállalt volna munkát augusztusban. Többen olyanok, akik már júliusban is dolgoztak és duplázni szerettek volna. Mivel erre nem adtak lehetőséget, csökkentették az igényüket 65 főre. Éppen ezért a múlt hét pénteken megkapott kormányhivatali értesítés meglepetésként érte a városi céget, hiszen júliusban semmilyen jelzést nem kaptak arra vonatkozóan, hogy a mai naptól a második turnusban ennél is kevesebb diák tud nyári munkát vállalni a városban. Hozzátette, a helyzet roppant kellemetlen volt, hiszen nem csak a szülőknek kellett magyarázkodni, hanem a gyerekek is csalódottak. A diákok minden adminisztratív feltételt képzést teljesítettek már a munkavállaláshoz, ennek ellenére ma ezt nem tudják megkezdeni. Az igazgató elmondta, hogy tudják, forráshiány miatt csökkentették a létszámot. Többszöri felszólítás után a dunabogdányiak elkezdték a vízfogyasztásuk csökkentését. Erről külön posztban is megemlékezett a hétvégén a fővárosi vízművek, írja a Telex. A szolgáltató azt írta, köszönik a dunabogdányiak fegyelmezett hozzáállását és együttműködését. A vízfogyasztási adatok alapján az elmúlt napokhoz képest csökkent a település vízigénye, ami jelentősen hozzájárul az ellátás biztonságának fenntartásához. Hozzátették, üzembe helyezték a helyszínre telepített mobil vízkivételi és vízkezelő rendszert. Ez pénteken már mintegy 50 köbméter vizet biztosított a helyieknek. Az ügyre Liebhardt András polgármester is reagált. Sérelmezte, hogy a sajtóban felelőtlennek állították be a dunabogdányi lakókat. Azt írta, Dunabogdány szigetszerű vízközművel rendelkezik, teljes egészében saját kutyai látják el a települést. A kutak kapacitásánál viszont, amely a Duna apadásának következtében csökkent, nagyobb a vízfelhasználás, főleg a nyári szezonban itt tartózkodó nyaralók miatt. Vácon a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult vízhiányos helyzetben az önkormányzat bizonytalan ideig korlátozza az öntöző víztartály feltöltésének gyakoriságát. Így arra kérik azokat a lakosokat, akik csatlakoztak a Bagolybük Egyesület falucsoló akciójához, hogy amíg a helyzet nem rendeződik, ne locsoljanak a tartályból. Ebből azokból a kannákat is eltávolították az illetékesek. Jelenleg csak a civil szervezet tagjainak szervezésében zajlik a locsolás, így próbálják biztosítani, hogy minden fa megfelelő víz mennyiséget kapjon a túléléshez. A hollókőiek is csatlakoztak az energiatakarékos működéshez Nógrád vármegyében. A polgármester Szabó Csaba tájékoztatása szerint az önkormányzat a vár és a holló szobor éjszakai világítását lekapcsolta, a harangjáték működését pedig határozatlan időre beszüntette. Tegnap elérte a Duna Paksnál a mínusz 134 cm, így lekapcsolták a paksi atomerőmű utolsó működő egységét is. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, azt, hogy ideiglenesen teljesen megszűnt Pakson az áramtermelés, lelkileg is nagyon megviseli az évtizedek óta az erőműben dolgozókat, valamint Paks és környékének lakóit. Hozzátette, a következő napokban további lassú apadás várható, nem csak Magyarországon, hanem Ausztriában és Szlovákiában is, ahol az álhírekkel ellentétben nem tartanak vissza vizet. Hangsúlyozta, hogy az erőmű biztonsága 100%-ban garantált. A hűtéshez a víz, a szakemberek és a szivattyúk rendelkezésre állnak, és mintegy 50 vízügyes

0: Szakember dolgozik majd azon, hogy az áramtermelés újraindításáig meglegyen a szükséges percenkénti 100 köbméternyi hűtővíz. A kormányfő azt is mondta, a legkritikusabb napok következnek, mivel Paks már nem termel, és tovább melegszik a levegő, így a villamosrendszer és a közszolgáltatások óriási terhelésnek vannak kitéve. Arra kérte az embereket, hogy 17 és 22 óra között, de leginkább 18 és 21 óra között fokozottan figyeljenek az áramfelhasználásukra.
1: Időjárás.
0: Marad a tikkasztó meleg, Balassagyarmat és Vác környékén 38-39 Celsius fokon tetőzik a hőség. Vigyázzanak magukra!
2: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Salgótarjánban, a Széchenyi úton, valamint Nagymaroson a Milleniumi soron is. A nagy hőség miatt is közlekedjenek óvatosan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.

0: Csodás beszélgetésen vagyunk túl, kedves hallgatók. Jaj, Edith néni, egyem a szívét.
1: Ugye mondtam, hogy nem maradunk jó történetek nélkül. Ugye én ezt éreztem.
2: Sanyikám, benned egy jó is veszett el, de teljesen.
0: Abszolút. Föltölt, hogy mennyire friss még szellemileg, és én ezt pont nekem, amikor beszéltem vele, vagy beszélgettünk most vele az előbb, hogy nekem megint az jött elő, hogy mennyire irigylem azokat az embereket, akik mikor beszélnek, és sikeresek a pályájukon, és beszélnek arról, hogy hogy indult az ő életük, meg akkor, hogy ő mindegy, hogy mit csinál, csak a színházban lehessen, hogy már ő elhatározta azt már 5 éves korában nagyjából, vagy 10, hogy akkor ez a pálya lesz?
2: Ez milyen érdekel?
1: Igen, ezeket mindig irigyeltem én is, hogy ilyen tudatos volt.
0: Igen, érted?
1: Nekem egy ilyenem volt egyébként, tehát hogy én mindig honton ott ültem a fűben a ház előtt, vagy csak az udvarban, és mindig rádiót hallgattam, tehát nekem mindig a rádió az életem volt. Ugye mondtam mindig, hogy oké, most egy felnőtt fejjel nyilván tudom, hogy a legtöbb információt a rádiótól kapom, STB, és már akkor eldöntöttem, hogy Istenem, de jó lenne rádiós műsorvezetőnek lenni. Tehát ebben az egyben azt mondom, hogy sikerült, mert hát tudod, mondtam, hogy buszsofőr, meg kamionsofőr lennék, meg mit tudom, ezt szerettem volna lenni, de hát nyilván az ismert okok miatt nem...
0: Vadakat terelő juhász?
1: Nem, az nem akartam lenni, de az, hogy rádiós legyek, és nagyon örülök, hogy...
2: Mi azért szerencsések vagyunk, nem feltétlenül azért, mert veled együtt vezetünk műsort, hanem azért, mert egyébként ugye nem lettél buszsofőr cserébe, följelentetted az összes buszsofőrt a megyében, és még ki tudja mennyi embert, boltokat, meg minden ilyesmi. Szerencsénk van, hogy minket ide be vagy engedve, és igen, akkor itt legalább nem jelentesz föl.
0: Jó, azért visszatérve, drága Edith nénire, szeretnék vagyok 8 évesen is ilyen fit, és ugye? Tehát, hogy... De nem tudom, ez a reggeli műsor, ez profiát illetően szerintetek ez hiteles lenne, hogyha mi itt ülnénk 80 évesen is?
2: Nem, de vicces mindenképpen.
1: Szerintem meg igen.
0: Igen? Nem?
2: Arra kéne majd ugye.
0: Nézd meg, Howard Stern is mióta csinálja? Nem tudom, Bocskor is már 40 éve.
2: Nem szeretem, de Bocskor sem. Viszont, hogyha 80 évesen itt fogunk ülni, mondjuk én sokkal hamarabb megérkezem oda, majd én kezdem, jó? Arra ügyeljünk, hogy a hallókészülékem oldaláról legyen a szöveg, vagy te, hogy...
0: Igen?
2: És sokkal közelebb ülje, hogy lássam, mikor integetsz, hogy most mi zé van. Ezek nem majd ügyelni kell.
0: Ha ez meg le,
2: ülj le, inkább állva maradok, nem biztos, hogy föl tudok kelni, tudod. Van a világon olyan?
0: Ilyen öregek nyomatják a reggelizi morning show-t. Megnézem.
2: Egyébként lehet, hogy jó.
0: Hát figyelj, egy néni példájából kiindulva,
2: simán.
0: Bármi lehet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy lehúzzanak!
5: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
4: Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
6: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin.
3: Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
8: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
9: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád!
10: Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós!
9: Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
11: Tessék, CH Klíma.
12: CH Klíma.
11: Igen, CH Klíma.
12: CH Klíma.
13: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu. CH Klíma.hu.
14: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
15: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
17: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
18: Éld át ezt az igaz történetet.
19: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
18: A legenda mögött.
17: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
1: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
18: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
9: 8 óra van.
2: Itt a Megafon.
10: Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
12: Hírek.
7: A napokban tartották meg Mátra Verebélyi Szentkulton az idősek, betegek és szociális ellátásban élők búcsúját, amely most a ferencesekhez köthető Porciunkula ünnephez kapcsolódott. Az alkalomra több egyházmegye településéről érkeztek zarándokok, többek között a Széchenyi Betánia idősek otthonából is, akiket ferences szegény gondozó nővérek látnak el. Mária Krisztina, az egyik nővér rádiónk érdeklődésére elmondta, az otthonban élők számára ez a búcsú azért is fontos, mert a legtöbbjük palóc asszony, és fiatalkorukban évente többször is megfordultak, akár gyalog is a nemzetik egy helyen. Az, hogy most ide visszatérhettek, megújította őket, és teljesen más szívvel tértek vissza az otthonba. Megkezdődött a napelemes rendszer bővítése a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet épületében. A kivitelezés ideje alatt az intézmény környezetében ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. Erről tájékoztatott a város polgármestere. Ma még a belső udvarnál található szervízút van lezárva, holnaptól 10-éig pedig a munkálatok az épület főút felüli oldalán, a füves területen folytatódnak. A kivitelezés ideje alatt a rendelőintézet arra kéri a pácienseket és a látogatókat, hogy a munkaterület közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek, és kövessék a kihelyezett jelzéseket. Vácon a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult vízhiányos helyzetben az önkormányzat bizonytalan ideig korlátozza az öntöző víztartály feltöltésének gyakoriságát. Így arra kérik azokat a lakosokat, akik csatlakoztak a Bagolybük Egyesület falucsoló akciójához, hogy amíg a helyzet nem rendeződik, ne locsoljanak a tartályból. Ebből azokból a kannákat is eltávolították az illetékesek. Jelenleg csak a civil szervezet tagjainak szervezésében zajlik a locsolás, így próbálják biztosítani, hogy minden fa megfelelő víz mennyiséget kapjon a túléléshez. A hollókőiek is csatlakoztak az energiatakarékos működéshez Nógrád vármegyében. A polgármester Szabó Csaba tájékoztatása szerint az önkormányzat a vár és a holló szobor éjszakai világítását lekapcsolta, a harangjáték működését pedig határozatlan időre beszüntette. Összefoglaló javaslatokat fogalmazott meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság lehetséges enyhítése érdekében. A köztestület azt írta, a válságkezelés akkor lehet a legeredményesebb, ha a korlátozásokat szektoronként eltérően a gazdaság működő képességét megőrizve vezetik be, a vállalati szférával egyeztetve. A kereskedelmi szektorban többek között a nyitvatartási rend rugalmas alakítását, a klímarendszerek időzítés alapú használatát, a világítás korlátozását emelték ki. A szolgáltató szektorban az irodai fogyasztás csökkentését, az ügyfélfogadási rend módosítását, a nem létfontosságú IT terhelések átcsoportosítását és a home office ösztönzéseket említették. Míg az ipari szektorban a műszakrend átszervezését, a megszakítható fogyasztási szerződések kiterjesztését, a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását tartják lehetséges megoldásnak. Hacker támadás érhette az Egyesült Államok Michigan államának vízellátó rendszerét. Az eseteket szövetségi nyomozók vizsgálják. A Környezetvédelmi Víz- és Energiaügyi Minisztérium szóvivője elmondta, hogy kibertámadások érték az állam mintegy 30 vízszolgáltatóját, amelyek az ellátást fenyegették, de meghiúsultak. Az FBI közleményt adott ki, ami szerint a hatóság tisztában van a fenyegetésekkel és mindent megtesz a kritikus infrastruktúra védelmében, valamint azt hangoztatta, hogy a kiberfenyegetések minden fajtája ellen megfelelő eszközökkel rendelkeznek.
20: Melegben hideg, hidegben meleg.
21: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
20: Minden, ami klíma.
22: Időjárás.
7: Marad a tikkasztó meleg Balassagyarmat és Vác környékén 38-39 Celsius fokon tetőzik a hőség. Vigyázzanak magukra.
20: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
23: Nyékiautóház.hu.
24: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
25: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője.
26: Otis.hu. Közlekedés.
7: Sebességmérés várható ma Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Nagymaroson a Milleniumi soron is. A nagy hőség miatt is közlekedjenek óvatosan.
27: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalma.
29: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
30: Megapon.
31: Nagyot szól.
32: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, a következő órába lépünk, így páros lábbal, puk!
33: De tudod, hogy hopponáltunk.
32: Hopponáltunk,
33: mint Harry Potter.
32: Norbikám, jó reggelt!
33: Szép reggelt, szevasz Ádi!
32: Sanyika, jó reggelt!
34: Jó reggelt, sziasztok! Igen, átugrottuk az egyik órát, a másikba ugrottunk, és megyünk is tovább.
32: Na, felolvasok egy levelet, vagyis a Félik meddig a nagy részét. Kedves testvérek, Balassagyarmat két plébániája és a hozzátartozó miséző helyek Balassagyarmati Újtemplom, Csesztai Ipolyszok, Szűcs, Patvarc híveihez fordulunk. Tura János atya 2025. augusztus 1-e óta nyugdíjasként szolgálja a híveket, mivel tavaly elérte a nyugdíjkorhatárt. Püspök atya megköszönte szolgálatát, és egy évre kinevezte a Szentháromság plébániára plébániai kormányzónak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy teljes jogkorrel ellátja plébánosi feladatait, majd ez év július 31-én aktív papi szolgálata befejeződik. Megköszönjük Istennek János atya papi hivatását és balassagyarmati szolgálatát, nyugdíjas éveire Isten áldását kérjük. Az egyház megyében egyre nagyobb mértékben fennálló paphiány hatása végül eléri Balassagyarmatot is. Ennek ellenére városunk és a fent említett települések lelkipásztori ellátása augusztus 1-től is biztosítva lesz. Marton Zsolt püspök atya tervei szerint a Szentháromság plébánia templom szolgálatába továbbra is részt vesz Fina Zsolt káplán atya és Kmeti Zsolt diakónus, valamint Kis Dávid atya, a szalézi plébánia kisegítő lelkésze. Minden miséző hely vasárnapi miserendjét azért érinteti a változás, ezeket legkésőbb augusztus 1-e előtti héten meghirdetjük. Ezt írta Balog László esperes plébános mégpedig 2020-ban, tehát idén március 15-én. És ezzel mi foglalkoztunk is, annó, hogyha emlékeztek
33: rá. Hogy ne emlékeztek, nem volt az emlék.
32: Igen, és hát most már azért elmúlt augusztus 3-mal, vagy 2-vel, úgyhogy beszélgettünk majd az atyával erről mindjárt, hogy akkor hogy sikerült ezt megoldani, ugye ott volt egy ilyen kis egyháztörténeti visszatekintésünk, amikor legutóbb beszélgettünk vele, és ugye ott azért sok mindent megtudtunk, meg is tanultunk, lehet, hogy azt mindjárt fel fogjuk majd eleveníteni, a papi hivatáson, meg a papi létre, hogy ez hogyan is működik, akár mondjuk a rendszerben.
33: Mi miért van, mi hogy és mi hogy nem.
32: Úgyhogy szerintem most is tanulságos lesz majd a történet. Úgyhogy ha vannak még hívek, akik még nem tudták, vagy nem találkoztak például azzal, hogy akkor mi az új misrend, és mi fog, és hogyan is fog történni, akkor figyeljetek, mert a Laci atyával akkor ezeket átbeszéljük. Ahogy most beszélek erről, hogy ezt elbeszéljük, egyre jobban pörögnek vissza, hogy miket beszéltünk a Laci atyával. Igen, úgyhogy egy pár megasláger, és akkor jönnek a részletek, Balassagyarmat környéke, Miserend, mi lesz, pár dal, és érkezünk.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és ugye az előbb egy picit megdicsértem magunkat, mármint a témakövetést illetően.
1: Elragadtattad magad újfent.
0: Nem azt mondom, hogy elragadtattam magam, de én ezt szeretem. Én ezt szeretem ebben a műfajban, meg az egészben, hogy nyomon követünk, és figyelünk folyamatosan, és nem engedjük el a témákat, nem hogy mondjam, ülünk fel annyira a hype-ra, és akkor tudod, mindenképpen arról beszélgetünk, és elengedjük, hanem utána meg többször is visszatérünk rá, hogy akkor mi van, mi történt, és hogy van, és hogy egyfajta ígéretet is tettünk a hallgatóknak, mert hogy még egy jó pár héttel, akár hónappal ezelőtt, ugye mondtuk az előbb, és beszélgettünk Balog László atyával, Esperesebb plébánossal, ugye azzal kapcsolatban, hogy ugye meg kell oldani itt a Balassagyarmaton és környéken a paphiányt, és ugye egy kicsit itt a miserend az át fog variálódni a plébániában, és azért itt lesznek változások, és akkor úgy búcsúztunk el tőle, hogy akkor ilyen július végén, augusztus elején mindenképpen fogjuk még őt hívni, mert hogy ugye még egy márciusi levélben, vagy ilyen nyílt sajtónyilatkozatban mondta azt, hogy ezen dolgoznak folyamatosan, és ugye augusztus 1-jére nagyjából a tervek szerint össze fog állni az, hogy akkor mik azok a változások, amelyek itt a balassagyarmati templomokban is, a környéken is így beállnak. Úgyhogy eljött az idő, ezért mondtam az előbb, úgyhogy felhívtuk Balog László atyát, hogy akkor egy picit a hívekkel is tudjuk azt azért tudatni, hogy milyen változások lesznek is, és hogy. Visszaemlékezve azok arra a beszélgetésre, hogy azért itt emlékszel, amikor hogy egy nap, mondjuk egy vasárnap megvan szabva, mondjuk azt, hogy mennyit mi sészhetett?
1: Hogy nap, de pontosan, és akkor beszéltünk a munkaidőről, és beszéltünk egy csomó mindenről, hogy
0: meg arról, hogy akkor nem tudom én, akkor mondta a számokat is, tudod, hogy akkor most ennyi pap volt, most akkor ennyi van, akkor menjünk tovább az időben, tehát hogy, ezt azért is tudtuk.
1: Témakövetésben egyébként nekünk következetesnek is kell lennünk, nekem például anyukám barátnői nyomására már többször feltette a kérdést, hogy ott, amikor beszéltetek róla, tudunk már valamit arról, mi lesz a mi serend, tehát a felelősség ilyen értelemben is tetten érhető, úgyhogy örülök, hogy most itt eljutottunk ide. Egyébként emlékeim szerint hamarabb jutottunk el ide időben, mint akkor a beszélgetésnél az volt.
0: Lehet.
1: Egyébként ütemezve.
0: Úgyhogy Balog László atya itt van a vonalban. Jó reggel, dicsértessék atyám, hello!
2: Mindenekelőtt már jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Szia atyám! Na akkor kezdjük is tényleg, mert hogy fontos volt a téma, és emlékszem, mert nagyon jó volt az, hogy kaptunk egy kis ilyen, nem tudom, hogy mondják ezt, egyház történetet is, hogy akkor hogy jöttek össze itt a kerületek, meg minden, tök
1: az
0: jó
1: az volt.
0: Az nagyon
1: tekintés.
0: Igen, nagyon tetszett. Úgyhogy már az alaptudásom akkor megvan, meg hogy mi miért történt, és akkor tényleg térjünk rá, hogy akkor sokat dolgoztatok az elmúlt hetekben, gondolom, hogy a helyzet megoldódjon. Mire jutottatok akkor végül, hogyan áll össze a miserend itt a városban és a környéken?
2: Tényleg szeretnék köszönetet mondani a munkatársaimnak. Nyilván gondolok a két paptestvérre, Zsolt atyára, Dávid atyára, Finta Zsolt atya, aki a káplán, aki a lelkészünk, illetve hát ugye Bank Meti Zsolt a állandó diakónusunk, ugye ő is pap, ugye a diakónus is papnak számít, felszentelt személy, és még ebben az esztendőben lesz egy fejező, tehát tulajdonképpen ilyen tanulmányi gyakorlaton lévő átmeneti diakónusunk, a Serfőző Zoli atya. Ez azt jelenti, hogy átmeneti diakónus, hogy egy év múlva őt is pappá szentelik, de azért annyira lehűtöm a kedélyeket, hogy viszont, ahogy szentelik pappá, akkor utána már nem fog itt maradni, nem, tehát ez egy ilyen tanulmányi gyakorlat. Illetve mind a két plébániának, nem csak a kettőnek mondjuk, de a két városira gondoltam, tehát nyilván a Szent Háromság plébánia, amit főplébániaként nevezünk, illetve hát a szalézi, vagy hát sajnos azt is mondhatom, az egykori szalézi, mert hogy a szalézek nincsenek itt, bár a lelkületet tartjuk munkatársainak, mert ezek, ők mind részt vettek benne akításban, és hát azt tudom mondani, és azt gondolom, hogy ez jó hír, és addig, amíg ez a három pap meg a állandó diakónusunk rendelkezésre áll, azt tudom mondani, hogy még az időpontokban se kellett változtatnunk. Sem a szentmiség, vasárnapi szentmiségnek a száma, sem az időpontja sehol nem fog változni. Annyit fognak érzékelni a testvérek, hogy most már nem csak a Laci atya, vagy nem csak a Zsolt atya, vagy nem csak a Dávid atya fog megjelenni a misézőhelyek, tehát a templomokban, misézőhelyeken, a templomokban, hanem valamelyikünk, ugye a beosztás szerint.
0: Oké. Okay. tiszta.
2: Pont se változni.
0: Oké, akkor meg tudjuk a hallgatókat nyugtatni, hogy akkor ügyesen dolgoztatok, lehet azt mondani.
2: A falvakban annyi változás van.
0: Igen.
2: Vasárnap, hogy ugye, mondjuk azt, hogy legtöbbször ugye egy hónapban 4 vasárnap van, ugye? Nagyjából néha van 5. Ott annyi van, hogy mivel nekünk megvan szabva, hogy vasárnaponként csak 3 misét mondhatunk, és van összesen 10 szent misénk, abból kiszámítható, hogy van egy szent mise, amit nem tudunk elmondani. Ez azt jelenti, hogy a négy falu ugye az Ipolyszög, Patvarc, Csesztve és Szügy, havonta egyszer nem szent mise lesz az adott időben, hanem ige liturgia. Aminek a lényege az, hogy minden áldoztatás, olvasmányok, prédikáció elhangzik, viszont maga a szent misének az átváltoztatása az nem lesz adott. De az összes többi vasárnapon igen. Szer. Tehát ennyi a változás. De egyébként a felsorolt falvakból már volt olyan, ahol ez eddig is így volt.
1: Aha. Atya, most a papi tevékenységnek ugye misézés részéről beszéltünk, és nagyon örülünk, hogy abban ilyen értelemben nincsen változás, de van még egy csomó dolog, amit el kell végeznetek. Ott vannak az esketések, ott vannak a keresztelők, ott vannak a temetések, és még ki tudja mennyi, amit én nem tudok jól. De a múltkori idézőjeles tájékoztatód kapcsán tudsz arról esetleg egy ilyen megközelítős átfogó dolgot mondanunk, hogy például ahhoz, hogy a papok száma hogyan változott az elmúlt évtizedekben. Az előbb felsoroltak esketés, a temetésre nem akarok megérkezni, de mondjuk inkább arra, hogy a hívek hogyan változott a híveknek az igénye a keresztelésre, a templomi esküvőkre?
2: Hogyne. Ez két irányú dolog. Ugye 93-ban történt itt egy egyházmegye határváltozás, ezt muszáj megemlíteni.
0: Jó.
2: Ahol a Szent Atya, aki akkor második János pápa volt, változtatott a magyarországi egyházmegyék határain, ugye Balassagyarmat is azóta tartozik Várdhoz, előtte évszázadokon át Esztergomhoz tartozott. Nos, a lényeg a dologban az, hogy nekünk van egy nyilván fölmérésünk, 94 az első olyan esztendő, ami a mostani állapot szerint működött, akkor volt a Váci egyházmegyében több mint 300 pap. Most kevesebb, mint 120 van. Ez a harmada. Vagy hát, na, ugye, közel a harmada.
1: Persze, persze.
2: És ugye, tehát van olyan év, hogy egy papot szentelünk, és kiesik 10. Betegség, nyugdíj, egyéb okok, kiugrás, és a többi. Tehát, hogy na most egy a 10-hez, tehát ez könnyen kiszámolható, hogy az átlag életkor növekszik, a belépők száma csökken, tehát nyilván itt van egy. Ez 2008 óta megy így a Váci egyházmegyében. A többi egyházmegyében egyébként sokkal rosszabb a helyzet. Oh. Viszont mi mégis előrébb vagyunk, mert ezekkel az úgynevezett állandó diakonus szisztémával, tehát hogy nagyon sok állandó diakonusunk szolgál plébánia vezetőként, őket nem hívjuk plébánosnak, de ugyanolyan plébánia vezetők, mint a plébánosok. Ezzel azért mi előrébb léptünk a jövő irányába. Tehát ahogy mondtam is, tehát munkatársaim többsége, jó, van a két atya, meg a Zsolt diakónus, az összes többi az civil, akik nagyon sokszor, köszönöm szépen ért, tehát önkéntesként végzik akár itt nálunk a Szaléziban a irodai szolgálatot. Tehát, hogy ez nélkülük nem, de hát az egyház nem a püspökök meg a papok, hanem minden megkeresztelt.
0: Atyám, köszönjük az infókat, és
2: a kérdésre visszatérve, mert hogy nem válasz,

0: Gyakorlatilag nem változik semmi. Tehát eddig is ugye egy nap, vagy bocsánat, egy héten hét nap van, a hét napból ötször temetünk, magyarul hétfőtől péntekig, szombat vasárnap nem. Az esküvőknél mindig megkérjük azt, hogy legyenek szívesek február végéig jelentkezni, akik az új esztendőben akarnak, mert azoknak közös jegyes kurzust tartunk, mert ugye a házasság szentségét csak úgy lehet fölvenni, hogy előtte egy 3-4 alkalmas kurzuson vesznek részt, de ezt már nem páronként tartjuk, mert idén is hála Istennek 13 pár volt. Ezek nem gyarmaton kötöttek házasságon, de mégiscsak gyarmatiak, vagy környékiek voltak, és jobb is a fölkészülés, meg nyilván 13 alkalommal 5 alkalmat, na, ezt ki lehet számolni.
1: Persze, tehát
0: az nem megy.
1: Persze,
0: ezek alapvetően nem fognak változni. Ha valami változás van, akkor meg úgy is szólunk, meg a számomra a legfontosabb az a jelenlét, tehát kiszámíthatóan jelen legyünk, ahol kell. Az irodaidők nem változnak. Én magam is fogok valószínűleg szerdai napokon ott lenni, meg fogok jelenni a főplébánián, tehát hogy ott is megtalálható legyek, tehát ha valaki specifikusan velem akar találkozni, akkor még szerda délelőtt, tól-ig ott vagyok. Hát a többi napon meg eljöhet ide is, mert hát nem kérünk senkitől lakcímigazolványt, tehát bejöhet, hogyha velem akar beszélni. A jelenlét, tehát hogy nem hagyjuk magunkra senkit, lehet, hogy többet kell tenni majd idővel, hogy most egy szentmisére eljutni, főleg a falvakban élőknek, esetleg más változás is lehet, de egyelőre ez nincs napirenden, de mi mindent megteszünk azért, hogy az örömhírt eljuthassuk az evangéliumot azokhoz, akik ezt várják.
2: Atyám, köszönjük szépen, tudtunk beszélni meg az információkat is.
1: Minden jót!
0: Szép napot, minden,
2: hello,
0: szép
2: napot.
0: Minden jót!
2: Na, ezek az infók, keres hallgatók. Jó? Úgyhogy sok. Ügyesen megoldották Laci atyáik a történetet, azt lehet mondani. Úgyhogy sok segítséggel ott van mögött azért a civilek is, úgyhogy megvan. Nagyjából marad minden a régiben.
3: Anyukám is megnyugodhat.
2: Tényleg?
3: Minden marad a régiben.
2: Mamának és a barátnőknek üzenjük, hogy nyugi van.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
6: A napokban tartották meg Mátra Verebélyi Szentkulton az idősek, betegek és szociális ellátásban élők búcsúját, amely most a ferencesekhez köthető Porciunkula ünnephez kapcsolódott. Az alkalomra több egyházmegye településéről érkeztek zarándokok, többek között a Széchenyi Betánia idősek otthonából is, akiket ferences szegény gondozó nővérek látnak el. Mária Krisztina, az egyik nővér rádiónk érdeklődésére elmondta, az otthonban élők számára ez a búcsú azért is fontos, mert a legtöbbjük palóc asszony, és fiatalkorukban évente többször is megfordultak, akár gyalog is a nemzedik egy helyen. Az, hogy most ide visszatérhettek, megújította őket, és teljesen más szívvel tértek vissza az otthonba. Megkezdődött a napelemes rendszer bővítése a Dunakeszi Szaporvosi Rendelőintézet épületében. A kivitelezés ideje alatt az intézmény környezetében ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. Erről tájékoztatott a város polgármestere. Ma még a belső udvarnál található szervízút van lezárva, holnaptól 10-éig pedig a munkálatok az épület főút felüli oldalán, a füves területen folytatódnak. A kivitelezés ideje alatt a rendelőintézet arra kéri a pácienseket és a látogatókat, hogy a munkaterület közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek, és kövessék a kihelyezett jelzéseket. Vácon a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult vízhiányos helyzetben az önkormányzat bizonytalan ideig korlátozza az öntöző víztartály feltöltésének gyakoriságát. Így arra kérik azokat a lakosokat, akik csatlakoztak a Bagolybük Egyesület falocsoló akciójához, hogy amíg a helyzet nem rendeződik, ne locsoljanak a tartályból. Ebből azokból a kannákat is eltávolították az illetékesek. Jelenleg csak a civil szervezet tagjainak szervezésében zajlik a locsolás, így próbálják biztosítani, hogy minden fa megfelelő víz mennyiséget kapjon a túléléshez. A hollókőiek is csatlakoztak az energiatakarékos működéshez Nógrád vármegyében. A polgármester Szabó Csaba tájékoztatása szerint az önkormányzat a vár és a holló szobor éjszakai világítását lekapcsolta, a harangjáték működését pedig határozatlan időre beszüntette. Összefoglaló javaslatokat fogalmazott meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság lehetséges enyhítése érdekében. A köztestület azt írta, a válságkezelés akkor lehet a legeredményesebb, ha a korlátozásokat szektoronként eltérően a gazdaság működő képességét megőrizve vezetik be, a vállalati szférával egyeztetve. A kereskedelmi szektorban többek között a nyitvatartási rend rugalmas alakítását, a klímarendszerek időzítés alapú használatát, a világítás korlátozását emelték ki. A szolgáltató szektorban az irodalmi

0: A fogyasztás csökkentését, az ügyfélfogadási rend módosítását, a nem létfontosságú IT terhelések átcsoportosítását és a home office ösztönzéseket említették, míg az ipari szektorban a műszakrend átszervezését, a megszakítható fogyasztási szerződések kiterjesztését, a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását tartják lehetséges megoldásnak. Hacker támadás érhette az Egyesült Államok Michigan államának vízellátó rendszerét. Az eseteket szövetségi nyomozók vizsgálják. A Környezetvédelmi Víz- és Energiaügyi Minisztérium szóvivője elmondta, hogy kibertámadások érték az állam mintegy 30 vízszolgáltatóját, amelyek az ellátást fenyegették, de meghiúsultak. Az FBI közleményt adott ki, ami szerint a hatóság tisztában van a fenyegetésekkel és mindent megtesz a kritikus infrastruktúra védelmében, valamint azt hangoztatta, hogy a kiberfenyegetések minden fajtája ellen megfelelő eszközökkel rendelkeznek.
1: Időjárás.
0: Marad a tikkasztó meleg, Balassagyarmat és Vác környékén 38-39 Celsius fokon tetőzik a hőség. Vigyázzanak magukra!
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Salgótarjánban, a Széchenyi úton, valamint Nagymaroson, a Millenniumi soron is. A nagy hőség miatt is közlekedjenek óvatosan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.

0: Megtudtunk mindent is a miserendekről itt Balassagyarmaton és a környék településein, és hát elmondta az atya azt, hogy hát nagyjából everybody, mindenki nyugodjon le, ugye makákos kép, ami szokott, tudod, hogy nem lesz bót, mindenki nyugodjon le, mert a három atyával meg tudják ezt oldani. Igen, a három atya
1: megoldja. De jó, és a diakónusok.
0: Igen, és a diakónusok, illetve ugye mi a fontos, hogy egy varia lesz ugye a falvaknál, ugye itt Patvar Csesztve szűgy meg ugye Ipolyszögnél, ugye, hogy havi egyszer a mise helyett ige liturgia lesz. Ennyi.
2: Közben azon gondolkodtam.
1: Jó, hogy megoldják a misét.
0: Megoldják. Te is mehetsz, Sanyika. Tudom, minden hétvégén jársz te is templomba vasárnap.
1: Általában igen. Ide költöztünk, tudod, Erzsébetre. Igen. És hát nyilván sok elfoglaltság volt, pakolás, meg mit tudom én.
0: Igen.
1: Tették itt a dolgokat, tehát igen, kimaradtak vasárnapok misé kapcsán.
0: Vagy gyóld meg akkor, gyóld meg te gyarló lélek.
1: És tényleg fogtuk magunkat, itt van tőlünk 350 méterre a magyarok nagyasszonya temploma, elmentünk, bementünk, és olyan nyugalom töltött el, olyan békesség, az a lenyugodtam, tehát olyan volt, mint hogy beveszel három magnézium. Isten bizony mondom
0: meg. Egyből hármat.
1: Olyan jó lesz. Igen, és olyan jó lesz.
0: Az igen.
1: Hogy
0: akkor nagyon görcsölhet a lábszárad. Vádlit, a három magnéziummal. Minek szedte három magnéziumot?
2: Ez lelazul.
1: Nem szedek annyit, de olyan nyugalom árasztó.
0: De tudja, hogy az olyan, mint hogyha beszedni három magnéziumot.
1: Hát körülbelül.
0: Na, ezt a Laci atya hallaná. Bemegyek a templomba, amit hogy a három magnéziumot benyomnék.
2: Elég egy is, mert szerintem a másik kettőt már nem dolgozza fel a szervezet, de mindegy. Én közben azon gondolkodtam, amíg a... Ez kész van. Amikor a Laci atya mondta, hogy ugye a diakonus, hogy milyen érdekes dolog, mert ugye állandó paphiányról beszélünk. Hát ennek aztán nyilván egy kupac oka van, amire a fennmaradó egy perc már egy kicsit kevés, hogy ezeket itt egyáltalán megszakértsük, mert hogy nem is értünk hozzá. De azért a tendencia évtizedekre visszamenőleg mutatja, hogy nagyon erős fogyás van a papi hivatás területén.
0: Én elmennék szakágra.
2: Azt akartam még kihozni.
0: Elmennék én ördögűzőnek.
2: Még azt nem nyitották meg. Azt majd fogják ezek után, hogyha hallják, hogy te milyen erős lennél ezen a pályán. De viszont a megoldás lehet, hogy pont az, ami már most is itt van, hogy miért nem lehetne, és azért ez messze is vinne, miért nem vonják be jobban a diakónus, hogy is mondjam, csak lehetőségét, a diakónusok lehetőségét, vagy azt az intézmény.
0: De lépnek a előre, igen.
2: Igen, tehát, de hogy ezt úgy igaziból erősen. És akkor azzal mindjárt át is lehetne ugrani a papi kérdésnek azt a leginkább nehéz dolgát, a papi nőtlenséget.
0: Én egyébként én nagyon adnám, hogyha én ne simán hallom.
2: De te ezek milyen ördögű, nem kell ördögöt űzni, elég volna csak simán diakónusként tevékenykedned. De neked nem, neked az nem elég, neked tovább kell lépned, ugye?
0: Igen. Én csak erre a szakágra mennék rá.
2: Aha.
0: Érted?
2: Te lennél az első.
0: Igen.
2: Azt, hogy kioktatná.
0: Nem tudom, mert az a cetyör is fel tudnak készíteni belőle, de nekem ez olyan lennék, hogy egy ilyen egyház és a civil izén belült, érted olyan, hogy mennék.
2: Ez így szólna kezedbe egy ilyen...
0: Állandóan szólna egy ilyen GBL hangszóon a Mike Oldfield vagy a Tubular Bells, így mennék az utcán.
2: Elrejtve, hogy ne legyen illúzió romboló.
0: Igen, így mennék.
2: Csak a hang.
0: Igen,
2: ez volna te.
0: És így mennék így.
2: Mennél az utcán is így?
0: Igen, onnan szólna a zsebembe
2: egyedül a járdán, mert igen. Utána mindenki ez megy a túloldalra, az biztos.
0: És mennék ördögöt űzni. Én beszállnék így a Szalézi oratóriumban.
2: De miért lenne szerinted olyan különben előbb vagy utóbb, aki megbízna ezzel?
0: Nem tudom. Lehet.
2: Akkor hova menni?
0: De mindegy, az csak én lennék. A lehetőség adott, hogy én ördögűző vagyok, hogyha kell valami olyan lennék, érted, mint Konstantin a démonvadász. Tehát, hogy érted.
1: Hát, ez nem már jó. Én adok majd neked címet, hogy hova mennyi ördögűző. Kösz.
2: Hozzád nem megy.
0: Jól van, rebben. Na, nem mindegy. Hozzám. Az a lényeg, hogy akkor még egyszer, nem esmeri mama?
2: Nyugodj.
0: És a barátnők? Minden oké. Okay.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern design egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
3: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
7: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
1: Éld át ezt az igaz történetet.
8: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
1: A legenda mögött.
7: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
9: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
1: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
10: Reklámot hallottak.
11: 9 óra van.
10: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
13: Hírek.
12: Balassagyarmat város önkormányzatának az augusztusi diákmunka létszámát 3 nappal a munkakezdés előtt csökkenteni kellett. Így a tervezett 65 fő helyett csak 41 fiatalt tudnak foglalkoztatni. Erről beszélt rádiunknak a GAMESZ igazgatója. Gál Dénes elmondta, eredetileg több mint 70 fiatal vállalt volna munkát augusztusban. Többen olyanok, akik már júliusban is dolgoztak és duplázni szerettek volna. Mivel erre nem adtak lehetőséget, csökkentették az igényüket 65 főre. Éppen ezért a múlt hét pénteken megkapott kormányhivatali értesítés meglepetésként érte a városi céget, hiszen júliusban semmilyen jelzést nem kaptak arra vonatkozóan, hogy a mai naptól a második turnusban ennél is kevesebb diák tud nyári munkát vállalni a városban. Hozzátette, a helyzet roppant kellemetlen volt, hiszen nem csak a szülőknek kellett magyarázkodni, hanem a gyerekek is csalódottak. A diákok minden adminisztratív feltételt, képzést teljesítettek már a munkavállaláshoz. Ennek ellenére ma ezt nem tudják megkezdeni. Az igazgató elmondta, hogy tudják, forráshiány miatt csökkentették a létszámot. Többszöri felszólítás után a dunabogdányiak elkezdték a vízfogyasztásuk csökkentését. Erről külön posztban is megemlékezett a hétvégén a fővárosi vízművek, írja a Telex. A szolgáltató azt írta, köszönik a dunabogdányiak fegyelmezett hozzáállását és együttműködését. A vízfogyasztási adatok alapján az elmúlt napokhoz képest csökkent a település vízigénye, ami jelentősen hozzájárul az ellátás biztonságának fenntartásához. Hozzátették, üzembe helyezték a helyszínre telepített mobil vízkivételi és vízkezelő rendszert. Ez pénteken már mintegy 50 köbméter vizet biztosított a helyieknek. Az ügyre Liebhardt András polgármester is reagált. Sérelmezte, hogy a sajtóban felelőtlennek állították be a dunabogdányi lakókat. Azt írta, Dunabogdány szigetszerű vízközművel rendelkezik, teljes egészében saját kutyai látják el a települést. A kutak kapacitásánál viszont, amely a Duna apadásának következtében csökkent, nagyobb a vízfelhasználás, főleg a nyári szezonban itt tartózkodó nyaralók miatt. Vácon a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult vízhiányos helyzetben az önkormányzat bizonytalan ideig korlátozza az öntöző víztartály feltöltésének gyakoriságát. Így arra kérik azokat a lakosokat, akik csatlakoztak a Bagolybük Egyesület falucsoló akciójához, hogy amíg a helyzet nem rendeződik, ne locsoljanak a tartályból. Ebből azokból a kannákat is eltávolították az illetékesek. Jelenleg csak a civil szervezet tagjainak szervezésében zajlik a locsolás, így próbálják biztosítani, hogy minden fa megfelelő víz mennyiséget kapjon a túléléshez. A hollókőiek is csatlakoztak az energiatakarékos működéshez Nógrád vármegyében. A polgármester Szabó Csaba tájékoztatása szerint az önkormányzat a vár és a holló szobor éjszakai világítását lekapcsolta, a harangjáték működését pedig határozatlan időre beszüntette. Tegnap elérte a Duna Paksnál a mínusz 134 cm-t, így lekapcsolták a paksi atomerőmű utolsó működő egységét is. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, azt, hogy ideiglenesen teljesen megszűnt Pakson az áramtermelés, lelkileg is nagyon megviseli az évtizedek óta az erőműben dolgozókat, valamint Paks és környékének lakóit. Hozzátette, a következő napokban további lassú apadás várható, nem csak Magyarországon, hanem Ausztriában és Szlovákiában is, ahol az álhírekkel ellentétben nem tartanak vissza vizet. Hangsúlyozta, hogy az erőmű biztonsága 100%-ban garantált, a hűtéshez a víz, a szakemberek és a szivattyúk rendelkezésre állnak, és mintegy 50 vízügyes szakember dolgozik majd azon, hogy az áramtermelés újraindításáig meglegyen a szükséges percenkénti 100 köbméternyi hűtővíz. A kormányfő azt is mondta, a legkritikusabb napok következnek, mivel Paks már nem termel, és tovább melegszik a levegő, így a villamosrendszer és a közszolgáltatások óriási terhelésnek vannak kitéve. Arra kérte az embereket, hogy 17 és 22 óra között, de leginkább 18 és 21 óra között fokozottan figyeljenek az áramfelhasználásukra.
4: Időjárás.
12: Marad a tikkasztó meleg, Balassagyarmat és Vác környékén 38-39 Celsius fokon tetőzik a hőség. Vigyázzanak magukra!
1: Közlekedés.
12: Sebességmérés várható ma Salgótarjánban, a Széchenyi úton, valamint Nagymaroson a Milleniumi soron is. A nagy hőség miatt is közlekedjenek óvatosan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
0: Nagyot szól.
2: Itt is vagyunk újra, gyerekek. Igen, én még mindig adom azt, hogy itt a 9-es hírek után is, most beszéltük ezt a srácokkal, hogy elképzelni kell ördögűzős munkát másodállásban. Na, de mindegy. Mert beszélek erről Boldog Laci atyával.
11: Hát biztos nagyon örülne neki.
2: Nézd, szerintem, érted?
11: Az biztos, és én már úgy, azért úgy még nem látom.
2: Jelenést látna,
11: úgy nem nézd, látom, csak ízlelgetem azokat a szavakat, amikor egy kereken egyévi beszélgetés múlva a diakónusok és a segítő atyák mellett neked is megköszöni, mint újdonsült kollégának.
2: Exorcista?
11: Ördögűzőnek, Olicsak Ádámnak a munkáját. És
2: na. Oké, egyébként
11: ilyenek.
2: Ilyen volt az a műsor, van még egy óránk hátra, akarva sonyosít, mert Sanika, jó reggelt neked is, még egy.
13: Jó reggelt,
2: na, igen, ezek voltak a hírek, úgyhogy Varga Bíró Tamásról megyünk is, és ahogy ígértük reggel, ugye mivel beléptünk az augusztusba, ezért augusztusról fog majd nekünk egy picit mesélni.

ébresztő. Jönnek a reggel meg a slágerei. I might never be the one you take home to mother.

0: Jó rádiózást mindenkinek, itt vagyunk. Varga Bíró Tamás megérkezett a stúdióba, és ugye szokásához híven, ugye most ez új hónap, ezért megtudunk egy-két dolgot az augusztusról. Jó reggel.
1: Jó reggelt neked is, minden kedves rádió hallgatónak. Igen, lényegében alapdolgokat talán lesznek olyan, olyan dolgok, amik először hangzanak itt, talán nem. Ugye először is, ami már biztos volt, hogy miért 31 napos az augusztus. Hát, mert ugye Augustus császár, aki magáról neveztette el, na nehogy már a Júliusnak 31 napos legyen, nekem meg csak 30, mondta ő, és akkor ez is 31 napos lett. Tehát ilyen kis vetélkedés, ugye? Méregetés. Uh-huh. Napméregetés, így hívják ezt.
0: A romaiak
1: így hívták, igen, hogy napméregetés. Igen. De hogy ugye mielőtt Augustus császár, aki az első római császár, de Julius nem volt az, ugye, mint tudjuk. Mielőtt átnevezte volna ezt a hónapot, Augustus a latinul Sextilis, azaz hatodik volt a neve, utalva arra, hogy eredetileg ez volt a hatodik hónap az évben, a római naptárban, ami kezdetben márciussal kezdődött.
0: És ez tök jó.
1: Ez tök jó, igen.
0: Mert nem történt semmi abban a három téli hónapban.
1: És nem történt semmi, mert ezek a haszontalan hónapok, igen, voltak. Igen, a téli hónapok a haszontalan. Igen. Egy normális háborút nem lehet elkezdeni. Január, februárban. Micsoda hónap? December meg pláne. Ugye, na nézzük, én most inkább így a jeles napokra hegyeztem ki. Például itt van augusztus 4-e. Vagy ahogy ezében mondják a Láda gyáros filmben, egészséges erotikában, hogy gusztus.
0: Gusztus.
1: Gusztus negyedik.
0: Igen.
1: Jósló domonkos napja.
0: No csak.
1: A bánátiak szerint ellentétes téli időmutató nap. Érted?
0: Azaz,
1: ha domonkos napján nagyon meleg van, akkor télen nagyon hideg lesz. Illetve ha domonkos hideg van, akkor enyhe lesz a tél. Mindenki figyelje, aki szereti. Negyedike, igen. Augusztus 4-e. Jóslódom. A itt van nekünk, augusztus 7-e. Szent Donát napja, aki a villámoktól véd minket. Szent Donát. Kiraksz egy képet a háztetődre Szent Donátról, vagy pláne kiraksz egy...
0: Képet ráraksz egy villámhárítóra?
1: Hát, vagy egy vas szobrot, egy vas Szent Donát szobrot. Kiraksz a háztetődre, mondjuk egy ilyen 5 méter magas Szent Donát
0: az
1: szobrot.
0: Jó lesz.
1: Akkor a lakásodban nem lesz villám. Ez levezeti, ugye? Levezeti mindent. Szent Donát mindent levezet. Egyébként univerzális, egy svájci bicska a csávó. Villámcsapás, jégeső.
0: Okay.
1: Ez a kettő, ez tartozik hozzá. Szőlőkben szobrot, kápolnát állították neki, ugye hát azokat fenyegette a jégeső a legjobban. Illetve, hogy a falusi-városi templomoknak a harangjait többnyire Szent Donátnak szentelték. Ennek egyébként praktikus oka is van. Nagyon sokszor ott a harangba csapott bele, ugye, a villám. Uh-huh. Hát mert ugye fém, meg ott van fent, és abban a hitben éltek egyébként azért, mert hogy a harangzúgás visszaveri a mennydörgést. Ami azzal jár, hogy a harang érce felfogja a mennykőcsapást, és akkor így, hát Benjamin Franklin, ugye a függetlenségi nyilatkozat megszövegezője is. Ő kitalálta, hogy ez hogyan kell, így lett ő a villámhárító atya. Augusztus 9-e van itt még nekünk. 1866-ban ezen a napon nyitotta meg kapuit elsőként a fővárosi állat és növénykert, ezzel indítva el a hazai állatkertészeti kultúrát, valamint intézmény rendszerének a kialakulását. Eddig erre nem volt példa, ugye Londonban meg Párizsban volt, mert itt nem volt még példa. Ekkor született, ezért azóta is augusztus 9-e az állatkertek napja. Most már hála a jó Isten, hogy régen mi volt? Régen vadasparkok voltak különböző városokba. Most már nagyon nagy állatkertek vannak. Már nem csak a vadasparkok voltak, és Pesten volt az állatkert. Most már Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, mert majdnem minden nagyvárosban van egy állatkert. Ugye, csak nem mindenhol annak hívják. Ugye?
0: Na, kerítés szépen. Nélkül.
1: Valahol igen. Igen. Augusztus 10-e. Lőrinc. Lőrincnap.
0: De itt már a belepisülés már nem számít.
1: Várjál. Nem. várjál.
0: De, én tudom, hogy
1: ha
0: nem.
1: Ha Pétertől Lőrincig, azaz augusztus 1-től 10-ig nagy a hőség, ez is jóslónap, akkor sokáig fehér lesz a tél. Lőrinc után nincsen zivatar, a dinnyét meg hagyjuk, mert az a szeptember 5-ei Lőrinc.
0: Tehát
1: nehogy már augusztus 10-ben azt mondjuk, hogy vége a dinnye szezonnak.
0: Ezt tudom, mert akkor beszélgettünk itt a
1: nem.
0: Eleve
1: nem.
0: Már egyébként úgy van, hogy mikor talán egy vecei szamóta termesztővel is beszélgettünk, hogy ott se az van, hogy akkor beindul az eper szezon és akkor kész, hanem ugye van olyan fajták,
1: fokozatok vannak,
0: hogy szépen úgy
1: július, stb. Tehát van. Kései. Hát ott is korai szamócok, nem mint a cseresznyébe például van. Extrém korai, meg kései, meg mit tudom én. Na, hogy a társadalmi normák azok egészen a 20. század közepéig megkívánták a balkezesektől, hogy szokjanak át a rendes kézre. Csúfolták őket balog, suta, ilyeneket mondtak rájuk, rossz kezű.
0: És ugye azoknak ezeknek a ferdítéseknek köszönhető azt, hogy mondjuk az illető elkezdett dadogni.
1: Igen.
0: Lásd a király beszéde, pontosan, mert hogy abban is ugye
1: pontosan, vagy diszgráfiás lett.
0: Igen, balkezes volt eredetileg.
1: Igen, igen, igen, igen. Diszgráfia, diszlexia, ez hozzájárult a díjszer. Igen, diszkalkúlia.
0: Igen, kaligulia.
1: És akkor így most már hála jó Istennek, tehát ugye a 20. század közepe után én inkább azt mondanám, hogy azért jó az már a végének is, hogy végre elfogadta mindenki, minden pedagógiai rendszer, hogy nem szabad átszoktatni. Na ezt ünnepeljük, őket ünnepeljük, a balkezeseket ünnepeljük. Nekik van a világnapjuk augusztus 13-án. Na látod, diszkalkúlia.
0: Igen.
1: Ugye? Augusztus 13-a a balkezesek világnapja. Én rejtett balkezes vagyok. Ami abban nyilvánul meg egyébként, hogy az már majdnem kétkezes, például labdát, kislabdát ugyanolyan jól tudok, illetve ugyanolyan rosszul balkézzel is, mint jobbkézzel. Tehát amikor lillával strandon vagyunk és dobáljuk a labdát, akkor azt úgy szoktam, hogy egyszer balkézzel, egyszer jobbkézzel, és ugyanolyan jó, mind a kettő. Kosárdobás szintén. Klasszikus. Nem zsákolok, ember. Most én miért dobhatnék az én...
0: Jó, dobjál csak, de a kosarazzál csak.
1: Ó, de nem szeretlek. Most én mindjárt kikosarozlak téged, csak még egy pár nappal hátra. Augusztus 20-a, ugye?
0: Igen.
1: Az államalapító Szent István királyunk.
0: És most lesz tűzjáték végül is Nagyfaluban, vagy nem?
1: Nem tudom. Nem tudom, de őszinte leszek veled. Nem tudom, és nem érdekel.
0: Engem
1: én igen. Ezeket most így nem követem. Tudod-e, hogy hol volt először a Szent Jobb? Kérlek szépen, a Szent Jobb a Bihar megyében lévő Szent Jobbi boldogasszonyapátság Bencés, majd Pálos monostorában volt. Ezt egyébként Szent László király alapította 1083-ban, és akkor kifejezetten Szent István király jobbjának őrzésére. Ott volt. És innen a török uralom idején került Ragúzába, ma Dubrovnik, és onnan hozatta át diplomácia úton a Szent Jobbot Mária Terézia 1771-ben Budára. A sokak által annyira nem nagyon kedvelt Mária Teréziának volt arra esze, hogy a Szent Jobbot az egyik legnagyobb erekénket áthozassa, hogy még az is az ő nevéhez fűződjön, hogy ezzel is legitimálja magyar királynői voltát.
0: Értem.
1: És utódainak magyar királyi.
0: Ez egy kész darabért.
1: Teljesen mindegy, hogy te mit hiszel, amíg az emberek sokasága hiszi.
0: Mit?
1: Hogy a Szent István király jobb karja, amihez
0: nem azért,
1: csodák fűződnek, vagy mit tudom. Okay. Nem tudom, de egy szép erekje, tehát a hagyományunk része. A hagyományunk része. Én ezt egyébként adom. Viszont, hogy esetleg még most egyelőre nem áll fenn annak a veszélye, hogy engem szenté javatnak, de mivel bármi előfordulhat, én engem hambasztani fognak. Tehát nekem egy testrészemet csak vegyék ki, és akkor emeljék egy ilyen kis üvegkalickába, meg tegyék oltárba, meg ilyesmi, nem kell.
0: Na jó.
1: Csőrhalmi Szent Tamás, azért jó hangzana. Csak szép, szórjanak szét a szélben.
0: Ennyi?
1: Blowing in the wind.
0: Ó, de szép ez. Na jó.
1: Ennyi.
0: Folytatása következik.
1: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
4: Balassagyarmatváros önkormányzatának az augusztusi diákmunka létszámát 3 nappal a munkakezdés előtt csökkenteni kellett. Így a tervezett 65 fő helyett csak 41 fiatalt tudnak foglalkoztatni. Erről beszélt rádiunknak a GAMESZ igazgatója. Gál Dénes elmondta, eredetileg több mint 70 fiatal vállalt volna munkát augusztusban. Többen olyanok, akik már júliusban is dolgoztak és duplázni szerettek volna. Mivel erre nem adtak lehetőséget, csökkentették az igényüket 65 főre. Éppen ezért a múlt hét pénteken megkapott kormányhivatali értesítés meglepetésként érte a városi céget, hiszen júliusban semmilyen jelzést nem kaptak arra vonatkozóan, hogy a mai naptól a második turnusban ennél is kevesebb diák tud nyári munkát vállalni a városban. Hozzátette, a helyzet roppant kellemetlen volt, hiszen nem csak a szülőknek kellett magyarázkodni, hanem a gyerekek is csalódottak. A diákok minden adminisztratív feltételt, képzést teljesítettek már a munkavállaláshoz. Ennek ellenére ma ezt nem tudják megkezdeni. Az igazgató elmondta, hogy tudják, forráshiány miatt csökkentették a létszámot. Többszöri felszólítás után a dunabogdányiak elkezdték a vízfogyasztásuk csökkentését. Erről külön posztban is megemlékezett a hétvégén a fővárosi vízművek, írja a Telex. A szolgáltató azt írta, köszönik a dunabogdányiak fegyelmezett hozzáállását és együttműködését. A vízfogyasztási adatok alapján az elmúlt napokhoz képest

0: más, főleg a nyári szezonban itt tartózkodó nyaralók miatt. Vácon a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult vízhiányos helyzetben az önkormányzat bizonytalan ideig korlátozza az öntöző víztartály feltöltésének gyakoriságát. Így arra kérik azokat a lakosokat, akik csatlakoztak a Bagolybükk Egyesület falucsoló akciójához, hogy amíg a helyzet nem rendeződik, ne locsoljanak a tartályból. Ebből azokból a kannákat is eltávolították az illetékesek. Jelenleg csak a civil szervezet tagjainak szervezésében zajlik a locsolás, így próbálják biztosítani, hogy minden fa megfelelő víz mennyiséget kapjon a túléléshez. A hollókőiek is csatlakoztak az energiatakarékos működéshez Nógrád vármegyében. A polgármester Szabó Csaba tájékoztatása szerint az önkormányzat a vár és a holló szobor éjszakai világítását lekapcsolta, a harangjáték működését pedig határozatlan időre beszüntette. Tegnap elérte a Duna Paksnál a mínusz 134 cm, így lekapcsolták a paksi atomerőmű utolsó működő egységét is. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, azt, hogy ideiglenesen teljesen megszűnt Pakson az áramtermelés, lelkileg is nagyon megviseli az évtizedek óta az erőműben dolgozókat, valamint Paks és környékének lakóit. Hozzátette, a következő napokban további lassú apadás várható, nem csak Magyarországon, hanem Ausztriában és Szlovákiában is, ahol az álhírekkel ellentétben nem tartanak vissza vizet. Hangsúlyozta, hogy az erőmű biztonsága 100%-ban garantált, a hűtéshez a víz, a szakemberek és a szivattyúk rendelkezésre állnak, és mintegy 50 vízügyes szakember dolgozik majd azon, hogy az áramtermelés újraindításáig meglegyen a szükséges percenkénti 100 köbméternyi hűtővíz. A kormányfő azt is mondta, a legkritikusabb napok következnek, mivel Paks már nem termel, és tovább melegszik a levegő, így a villamosrendszer és a közszolgáltatások óriási terhelésnek vannak kitéve. Arra kérte az embereket, hogy 17 és 22 óra között, de leginkább 18 és 21 óra között fokozottan figyeljenek az áram felhasználásukra.
1: Időjárás.
0: Marad a tikkasztó meleg, Balassagyarmat és Vác környékén 38-39 Celsius fokon tetőzik a hőség. Vigyázzanak magukra.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Nagymaroson a Milleniumi soron is. A nagy hőség miatt is közlekedjenek óvatosan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megapon.
2: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Eljött a búcsú ideje, elmegy Norbi és Sanyi, s vele, Enzsamblemen, Policsek Ádám is majd. Na, jól van, tényleg ennyi volt már a 2533. Jó?
2: Jó.
1: Ha nem jó, jó
3: akkor, is ez,
1: akkor
3: van.
1: Is ez van, nem tudunk mit tenni.
3: Maga szám.
1: Ennyi. Oké. Okay. Na, Sanyika, dobd akkor a kártyádat.
4: Minden probléma magában hordozza a megoldást.
1: Ez valami...
4: De nem kell mindjárt kétségbe esni.
1: Nem.
4: Mindig van megoldás.
1: Mindig van?
4: Igen, át kell gondolni, le kell higgadni.
3: Ilyen egyszerű.
4: Aludni rá egyet, és tiszta fejjel újra lehet kezdeni. És meg kell keresni mindig a megoldást.
3: Mi a helyzet azokon a problémákkal, ahol nincs alvásidő?
1: Nem, ilyen, nem kell, hogy mondják legyen. Azt, hogy alszok rá egyet.
3: Na. Döntésre.
1: Jó, nyilván nem akkor, amikor mondjuk becsapódik egy atombomba Hiroshima-ba, és akkor így, hát ez probléma, alszom rá egyet. Nyilván akkor nem, de hogy tudod, egy ilyen döntésnél így alszol rá egyet. Azt így mondják.
4: Hát vagy mind a múltkor az a nagy földrengés Japánba, úristen.
1: Igen. Na jól van, tapsvihar. Köszi, köszi, köszi. Okosan, ügyesen, szépen.
3: És egészségesen.
1: Azért, ugye eljé. Na, holnap jövünk.
4: Köszönjük
1: a átnyúlok a izén a asztal fölött.
2: Okay.
1: Na, szevasztok.
4: Ciao, ciao.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
0: Reklám.
5: Reklám. Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgó-Tarján Zente nyár, Salgó-Tarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
6: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
0: Reklámot hallottak.
5: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
7: A napokban tartották meg Mátraverebélyi Szentkúton az idősek, betegek és szociális ellátásban élők búcsúját, amely most a ferencesekhez köthető Porciunkula ünnephez kapcsolódott. Az alkalomra több egyházmegye településéről érkeztek zarándokok, többek között a Széchenyi Betánia idősek otthonából is, akiket ferences szegény gondozó nővérek látnak el. Mária Krisztina, az egyik nővér rádiónk érdeklődésére elmondta, az otthonban élők számára ez a búcsú azért is fontos, mert a legtöbbjük palóc asszony, és fiatalkorukban évente többször is megfordultak, akár gyalog is a nemzetik egy helyen. Az, hogy most ide visszatérhettek, megújította őket, és teljesen más szívvel tértek vissza az otthonba. Megkezdődött a napelemes rendszer bővítése a Dunakeszi Szaporvosi Rendelőintézet épületében. A kivitelezés ideje alatt az intézmény környezetében ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. Erről tájékoztatott a város polgármestere. Ma még a belső udvarnál található szervízút van lezárva, holnaptól 10-éig pedig a munkálatok az épület főút felüli oldalán, a füves területen folytatódnak. A kivitelezés ideje alatt a rendelőintézet arra kéri a pácienseket és a látogatókat, hogy a munkaterület közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek, és kövessék a kihelyezett jelzéseket. Vácon a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult vízhiányos helyzetben az önkormányzat bizonytalan ideig korlátozza az öntöző víztartály feltöltésének gyakoriságát. Így arra kérik azokat a lakosokat, akik csatlakoztak a Bagolybük Egyesület falucsoló akciójához, hogy amíg a helyzet nem rendeződik, ne locsoljanak a tartályból. Ebből azokból a kannákat is eltávolították az illetékesek. Jelenleg csak a civil szervezet tagjainak szervezésében zajlik a locsolás, így próbálják biztosítani, hogy minden fa megfelelő víz mennyiséget kapjon a túléléshez. A hollókőiek is csatlakoztak az energiatakarékos működéshez Nógrád vármegyében. A polgármester Szabó Csaba tájékoztatása szerint az önkormányzat a vár és a holló szobor éjszakai világítását lekapcsolta, a harangjáték működését pedig határozatlan időre beszüntette. Összefoglaló javaslatokat fogalmazott meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság lehetséges enyhítése érdekében. A köztestület azt írta, a válságkezelés akkor lehet a legeredményesebb, ha a korlátozásokat szektoronként eltérően a gazdaság működő képességét megőrizve vezetik be, a vállalati szférával egyeztetve. A kereskedelmi szektorban többek között a nyitvatartási rend rugalmas alakítását, a klímarendszerek időzítés alapú használatát, a világítás korlátozását emelték ki. A szolgáltató szektorban az irodai fogyasztás csökkentését, az ügyfélfogadási rend módosítását, a nem létfontosságú IT terhelések átcsoportosítását és a home office ösztönzéseket említették. Míg az ipari szektorban a műszakrend átszervezését, a megszakítható fogyasztási szerződések kiterjesztését, a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását tartják lehetséges megoldásnak. Hacker támadás érhette az Egyesült Államok Michigan államának vízellátó rendszerét. Az eseteket szövetségi nyomozók vizsgálják. A Környezetvédelmi, Víz és Energiaügyi Minisztérium szóvivője elmondta, hogy kibertámadások érték az állam mintegy 30 vízszolgáltatóját, amelyek az ellátást fenyegették, de meghiúsultak. Az FBI közleményt adott ki, ami szerint a hatóság tisztában van a fenyegetésekkel és mindent megtesz a kritikus infrastruktúra védelmében, valamint azt hangoztatta, hogy a kiberfenyegetések minden fajtája ellen megfelelő eszközökkel rendelkeznek.
0: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
0: Minden, ami klíma.
6: Időjárás.
7: Marad a tikkasztó meleg, Balassagyarmat és Vác környékén 38-39 Celsius fokon tetőzik a hőség. Vigyázzanak magukra.
8: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
0: Közlekedés.
7: Sebességmérés várható ma Salgótarjánban, a Széchenyi úton, valamint Nagymaroson, a Millenniumi soron is. A nagy hőség miatt is közlekedjenek óvatosan.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
6: Megafon.
2: Nagyon szól.
9: Kirakat a műsor, amiben minden benne lesz ma, és nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Rédei Reni a mikrofonnál. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Vasárnap pontosan fél fokkal emelkedett magasabbra a hőmérséklet Budapesten, mint 77 évvel ezelőtt. Budapesten lágymányosan 39,4 fokot mutatott a hőmérő, és úgy néz ki, hogy még több rekord fog megdőlni, mert a hét közepén 42 fok sem kizárt. Majd péntek szombat tájékán megkezdődhet a felfrissülés, vigyázzanak magukra ebben a nagy hőségben, igyanak sok folyadékot. Most pedig már is kezdjük a kirakatot, egy jó kis slágerrel érkezik Moncrieftől a Love Somebody, majd Tones and I folytatja a Dance With Me című megaslágerrel. Tartsanak velem és a kirakattal délután 4 óráig.

recept rovattal megyünk tovább a kirakatban, benne pedig nagyon finom kekszgolyók, olyan ízűek, mint a tiramisu, kávés kekszgolyó receptet hallhatnak. Már is mondom a hozzávalókat, 35 deka étcsoki, 22 darab a babiskóta, 15 deka maszkarpónet, 2 evőkanál fekete kávé, 2 evőkanál cukor és 1 evőkanál kávépor. A babapiskótát aprítógépben törjük morzsalékosra, kanalazzuk egy tálba és keverjük össze a cukorral. Robotgép segítségével keverjük simára először a maszkarpónéval, utána pedig kanalanként a fekete kávéval. Az így kapott tésztát tegyük egy zárható dobozba és pihentessük a hűtőben egy órán át. A pihentetési idő végeztével formázzunk belőle golyókat és tegyük a mélyhűtőbe 10 percre. Így megszilárdulnak és szabályos marad az alakjuk akkor is, amikor a csokiba mártjuk őket. A csokit olvasszuk fel, keverhetünk bele egy kis kávéport is. Mártsuk meg a golyókat az olvasztott csokiban és tegyük vissza őket a hűtőbe 10 percre, és már is készen vannak a finom kávés kekszgolyók. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

A következő megasláger a születésnaposoknak és a névnaposoknak szól. Nézzük, mit jelent a Hermina, az István és a Terézia név. A Hermina német eredetű név jelentése hadinő. Az István görög, német, szláv és magyar eredetű, régi magyar Istefán változatból virágkoszorút jelent. Régen a görögök életében nagyon fontos szerepet játszott a koszorú, ezzel díszítették a házaikat fiúgyermek születésekor, illetve házasságkötéskor. A Terézia görög eredetű név, a Teréz latinos továbbképzése. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok Önöknek!

0: Minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Menü ajánlóval folytatjuk a kirakatot balassagyarmat. Schweig vendéglő a mai ajánlat: lencseleves virslivel, csontleves, bácskai rizses hús savanyúsággal, rántott szezámmagos csirkemell, jázmirizssel és tartármártással. Bársony vendéglő Széchény a mai ajánlat: zöldséges csirkeragú leves, paradicsomos mozzarellás csirkemell, párolt rizssel, milánói sertésborda makaroni tésztával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek. Ha, you know some people just don't know what I'm talking about, but I know you understand.

0: hamarosan indul egy újabb óra, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
5: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
6: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
4: Éld át ezt az igaz történetet.
7: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
4: A legenda mögött.
6: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
8: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
4: A Sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
9: Összefoglaló javaslatokat fogalmazott meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság lehetséges enyhítése érdekében. A köztestület azt írta, a válságkezelés akkor lehet a legeredményesebb, ha a korlátozásokat szektoronként eltérően a gazdaság működő képességét megőrizve vezetik be, a vállalati szférával egyeztetve. A kereskedelmi szektorban többek között a nyitvatartási rend rugalmas alakítását, a klímarendszerek időzítés alapú használatát, a világítás korlátozását emelték ki. A szolgáltató szektorban az irodai fogyasztás csökkentését, az ügyfélfogadási rend módosítását, a nem létfontosságú IT terhelések átcsoportosítását és a home office ösztönzéseket említették. Míg az ipari szektorban a műszakrend átszervezését, a megszakítható fogyasztási szerződések kiterjesztését, a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását tartják lehetséges megoldásnak. Több vállalatnak is megköszönte a gazdasági és energetikai miniszter, hogy visszafogták az áramfelhasználásukat. Kapitány István megemlítette többek között a MOL, a Samsung, a MÁV, az Audi Hungária, a Duna Dráva Cement cégeket, amelyek a legnagyobb vállalásokat tették. Emellett kiemelte a Nestlé-t, a Richtert, a Mercedes-t, a Tesco-t és a BMW-t is, melyek szintén válaszoltak a felhívásra. Azt is megjegyezte, hogy az elmúlt órákban sorra érkeznek hozzájuk az ágazati szövetségek levelei és konkrét intézkedési tervei. Halálos közúti baleset történt tegnap kora reggel a felvidéki Szent Mihályfa és Diósförgetek Patony között, írja az újszó.com hírportál. A rendőrség tájékoztatása szerint egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között letért az úttestről és fának ütközött. Az anyósülésen utazó 21 éves utas a helyszínen életét vesztette. A 22 éves sofőrt, valamint a hátsó ülésen utazó két, szintén 21 éves fiatalt sérülésekkel kórházba szállították. Közölték, a járművezető alkoholszont vizsgálata és kábítószer gyors tesztje is pozitív eredményt mutatott. Egy 71 éves brit özvegyasszony számára váratlan megoldást hozott a mesterséges intelligencia, egy csevegő robot segítségével talált ugyanis új társaságot a mindennapokra, írja az Index. Yvonne 8 éven át küzdött a magánnyal férje elvesztése után, most pedig úgy érzi, különleges kapcsolat alakult ki közte és digitális segítőtársai között. Bár jelenleg unokájával és annak apjával él egyháztartásban, családtagjai napközben dolgoznak, ezért Yvonne gyakran hosszú órákat tölt egyedül. Ezt enyhíti Rosie és Frank. A chatbotok hamar a mindennapjai részévé váltak. Az asszony szinte mindent megoszt velük.
1: Időjárás.
4: Időjárás.
9: Marad a tikkasztó meleg Balassagyarmat és Vác környékén, 38-39 Celsius fokon tetőzik a hőség. Vigyázzanak magukra.
4: Közlekedés.
1: Közlekedés.
9: Sebességmérés várható ma Salgótarjánban, a Széchenyi úton, valamint Nagymaroson a Milleniumi soron is. A nagy hőség miatt is közlekedjenek óvatosan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Indul az újabb óra programajánlóval, folytatjuk a kirakatot. Ha még nem tudják, hogy mivel töltsék a péntek délutánt, érdemes bánkra látogatni. Egész nyáron változatos kulturális programok várják az érdeklődőket a Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat keretében. Koncertek, színházi előadások, családi programok és szabadtéri események váltják egymást a festői bánkitó partján. A következő ingyenes program elsősorban a gyerekes családoknak szól. Augusztus 7-én pénteken délután 5 órától a vízi színpadon lép fel a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Sárkány Mese című zenés-táncos mesejátékkal. Az 50 perces előadás a magyar népmesék, népdalok és néptáncok varázslatos világába kalauzolja a közönséget. A történetben három szegény legény indul kalandra, de feltűnik egy táncoló csacsi, egy gonosz boszorkány, egy háromfejű sárkány, egy kedves erdei manó, és természetesen egy király kisasszony is. A humoros és látványos produkció nem csak szórakoztat, hanem a kitartás, a bátorság és a jóság fontosságát is megmutatja. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak, a belépés pedig teljesen ingyenes. Ha szeretnének egy kellemes nyári délutánt eltölteni a bánkitó partján, miközben egy színvonalas családi előadást is megnézhetnek, akkor pénteken délután 5 órától irány bánk, ahol a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Sárkány Mese című előadása várja a közönséget a Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat következő állomásán.

horoszkóp rovattal megyünk tovább. A kirakatban már is kiderül, hogy milyen napra számíthatnak. Kedves kost, legyen kissé előrelátóbb, mert váratlan kiadások miatt érhetik veszteségek a közeljövőben. Az utóbbi időben éppen eléggé elszaladt önnel a ló, talán még adósságokat is halmozott fel bőven. Mostantól már csak arra kölcsön, amire feltétlenül szükséges. Kedves Bika, ha nem sikerül a társával megbeszélniük a kapcsolati problémáikat, akkor könnyen lehet, hogy máshol keresik a boldogságot. Ez még nem jelent feltétlenül szakítást. Ám ha kiállják a próbát, akkor higgyék el, jobb lesz a kapcsolatuk. Kedves ikrek, bár önre inkább a karcsú deréka jellemző, az utóbbi időben jócskán felszedhetett magára. Ha ez így van, akkor még ma vegyen egy fitness bérletet vagy úszoda jegyet. Ami a rákot illeti, mélyen látóvá teszi önt a Szaturnusz, de mégis valahogy mostanában mindent félreérthet. Nem mindenkinek vannak hátsó gondolatai, és nem is mindenki azért van, hogy önt bosszantsa. Kedves oroszlán, akár akarja, akár nem, szembe kellene végre néznie bizonyos problémákkal. Először is le kellene egyszerűsíteni az életét, mert mostanában túl sok mindent akar egyszerre. Ami a szüzet illeti, ön sokkal nagyobb elvárásokat támasztatásával szemben, mint amennyit az adni képes önnek. Ennek következménye lehet egy kiábrándulás. Mindeközben pedig éppen azt a sok jót nem veszi észre, amit viszont megkap a kedvesétől. Hamarosan folytatjuk a napi horoszkóp rovatot, most viszont zenélünk.

A mérleggel folytatjuk tovább napi horoszkóp rovatunkat a kirakatban. Ne keseredjen el, ha egyedülálló vagy hirtelen véget ért a kapcsolata. Még mielőtt feleszmélne, már is új párra találhat. A mai napon ráadásul az anyagi ügyei rendezésében is nagyot léphet előre. Kedves Skorpió, hullámzóan alakulhat a szerelmi élete, ám ha nem, akkor is lehet, hogy lelkileg távol van öntől a kedvese. Ha szeretne ezen változtatni, akkor lehet, hogy el kell gondolkodnia a költözködés lehetőségén, hogy összeköltöznek. Kedves nyilas, figyeljen oda jobban a légző szerveire. Szüntelen köhögés gyötri, itt lenne az ideje, hogy változtasson az életmódján, hogyha dohányzik, akkor ezt abba kellene hagynia, vagy legalább mérsékelni. Ami a bakot illeti, önkedves és állandóan segíteni akar másokon. Erre az emberek túlságosan is rászokhatnak, és az viszont már terhére lehet. Lehet, hogy kihasználják önt, szóval érdemes erre figyelni. Kedves vízöntő, folyton siet és idegeskedik valamin, ráadásul kapkod, ebbe is abba is belekezd. Nem csoda, ha ilyen körülmények között ideje sincs arra, hogy végighallgasson másokat, lassítson és hallja meg az önhöz szóló hangokat. Végül pedig a halak az nem biztos, hogy megoldást jelent a kapcsolati gondjaira, ha titkos szerelmi viszonyba bonyolódik valakivel, mivel hogy párját már nem tudja többé magába bolondítani. A kiábrándulásból azonban nem biztos, hogy ez jelent a kiutat. Próbálkozzon a kapcsolata rendbetételével. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig érkezik egy megasláger.

Menü ajánlóval folytatjuk a kirakatot balassagyarmat. Schweik vendéglő a mai ajánlat: lencseleves virslivel, csontleves, bácskai rizses hús savanyúsággal, rántott szezámmagos csirkemell, jázmirizssel és tartármártással. Bársony vendéglő Széchény a mai ajánlat: zöldséges csirkeragú leves, paradicsomos mozzarellás csirkemell, párolt rizssel, milánói sertésborda makaroni tésztával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább a Megaslágerek.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu. CH Klíma.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Valami nagy érkezik a mozikba.
9: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
10: Erélyen készültünk fel!
8: Idén!
10: Futár!
9: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
10: Futár! Én futok, de boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
8: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
4: Dél van.
1: Itt a Megafon.
4: Megafon.
11: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 3-án, a mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
11: Balassagyarmat város önkormányzatának az augusztusi diák munka létszámát 3 nappal a munkakezdés előtt csökkenteni kellett. Így a tervezett 65 fő helyett csak 41 fiatalt tudnak foglalkoztatni. Erről beszélt rádiunknak a GAMESZ igazgatója. Gál Dénes elmondta, eredetileg több mint 70 fiatal vállalt volna munkát augusztusban. Többen olyanok, akik már júliusban is dolgoztak és duplázni szerettek volna. Mivel erre nem adtak lehetőséget, csökkentették az igényüket 65 főre. Éppen ezért a múlt hét pénteken megkapott kormányhivatali értesítés meglepetésként érte a városi céget, hiszen júliusban semmilyen jelzést nem kaptak arra vonatkozóan, hogy a mai naptól a második turnusban ennél is kevesebb diák tud nyári munkát vállalni a városban. Hozzátette, a helyzet roppant kellemetlen volt, hiszen nem csak a szülőknek kellett magyarázkodni, hanem a gyerekek is csalódottak. A diákok minden adminisztratív feltételt, képzést teljesítettek már a munkavállaláshoz. Ennek ellenére ma ezt nem tudják megkezdeni. Az igazgató elmondta, hogy tudják, forrás hiány miatt csökkentették a létszámot. Gál Dénest, a balassagyarmati GAMESZ igazgatóját hallják.
12: Péntek reggel kaptuk a értesítést a munkahelyi központból, hogy a augusztusi diákmunka program nem tud azzal a létszámmal elindulni, mint amivel mi terveztük, illetve beadtuk a munkaerőigényünket. Eredetileg 74 fő szeretett volna augusztusban diákmunkára jelentkezni a GAMESZ-hez. Közöttük 11 néhányan voltak, akik már július hónapban is nálunk dolgoztak. Őket már a hét közepén értesítettük, hogy biztosan nem tudnak hónapot ismételni az elmúlt évek gyakorlatától eltérően, mert az elmúlt években erre is volt mindig lehetőség. Tehát amikor ezekkel a gyerekekkel megegyeztünk még az elmúlt 3-4 hétben, akkor még semmilyen információnk nem volt, sőt, hát a idei júliusi program indításánál, illetve az egész program végrehajtásánál sem volt semmilyen jel arra, hogy az augusztusi programban ilyen mértékű változások lesznek. Tehát miután a hét közepén kiderült, hogy az a 11 néhány gyerek nem tud hónapot duplázni, így módosítottuk a beadandó létszámigényünket, ha jól emlékszem, 65 főre. Pénteken délőtt kaptuk az információt, hogy ebből csak 41 gyereket tudunk foglalkoztatni, erre kapunk forrást. Így én vállaltam magamra azt a kellemetlen beszélgetést, hogy az érintett 24-5 gyereket személyesen hívtam fel, és közöltem velük, hogy annak ellenére, hogy ők az elmúlt időszakban teljesítettek minden olyan feltételt, ami a munkavállalásukhoz szükséges lett volna, és mindezek ellenére nekem 24-5 gyereket fel kellett hívnom, és tájékoztatnom kellett őket, hogy mindezek ellenére nem tudjuk őket foglalkoztatni.
11: A napokban tartották meg Mátra Verebélyi Szentkúton az idősek, betegek és szociális ellátásban élők búcsúját, amely most a ferencesekhez köthető Porciunkula ünnephez kapcsolódott. Az alkalomra több egyházmegye településéről érkeztek zarándokok, többek között a Széchenyi Betánia idősek otthonából is, akiket ferences szegénygondozó nővérek látnak el. Mária Krisztina, az egyik nővér rádiónk érdeklődésére elmondta, az otthonban élők számára ez a búcsú azért is fontos, mert a legtöbbjük palóc asszony, és fiatalkorukban évente többször is megfordultak, akár gyalog is a nemzetik egy helyen. Az, hogy most ide visszatérhettek, megújította őket, és teljesen más szívvel tértek vissza az otthonba. Mária Krisztina ferences szegény gondozó nővért hallják.
2: Nagyon nagy öröm, meglepett engem, mikor így fiatalon, hát így belekerültem ebbe erre a területre, mondhatni így, de azt hiszem, hogy nagy boldogság. Egyszerre tanulok tőlük, szóval tanítanak, és hát talán a leggyönyörűbb, hogy mint hogyha Jézust adnák nekem, és én is tudom nekik Jézust adni. Szóval ez egy ilyen nagyon megrendítő élmény. Sok áldozat, sok küzdelem, sok nehézség is van benne, rengeteg türelemre van szükségem, de valahogy mindennél erősebb az öröm. És a számukra is szerintem így folyamatosan ez a megújulás, ez a visszaérkezés a gyökerekhez, hiszen a legtöbbjük ugye palócasszony, akik gyakran fiatalkorukban szerintem így évente többször is megfordultak, akár gyalogosan is ez annak egy helyen, úgyhogy számukra mindig visszatérése ez a friss Isten kapcsolathoz, ami akkor nekik így talán még erősebb, intenzívebb volt a gyökereikhez, a kultúrájukhoz, a családjukhoz. Szóval, hogy ez mindig megújítja őket, teljesen más szívvel jönnek vissza utána hozzánk az otthonba.
11: Többszöri felszólítás után a dunabogdányiak elkezdték a vízfogyasztásuk csökkentését. Erről külön posztban is megemlékezett a hétvégén a fővárosi vízművek, írja a Telex. A szolgáltató azt írta, köszönik a dunabogdányiak fegyelmezett hozzáállását és együttműködését. A vízfogyasztási adatok alapján az elmúlt napokhoz képest csökkent a település vízigénye, ami jelentősen hozzájárul az ellátás biztonságának fenntartásához. Hozzátették, üzembe helyezték a helyszínre telepített mobil vízkivételi és vízkezelő rendszert. Ez pénteken már mintegy 50 köbméter vizet biztosított a helyieknek. Az ügyre Liebhardt András polgármester is reagált. Sérelmezte, hogy a sajtóban felelőtlennek állították be a dunabogdányi lakókat. Azt írta, Dunabogdány szigetszerű vízközművel rendelkezik, teljes egészében saját kutyai látják el a települést. A kutak kapacitásánál viszont, amely a Duna apadásának következtében csökkent, nagyobb a vízfelhasználás, főleg a nyári szezonban itt tartózkodó nyaralók miatt. Megkezdődött a napelemes rendszer bővítése a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet épületében. A kivitelezés ideje alatt az intézmény környezetében ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. Erről tájékoztatott a város polgármestere. Ma még a belső udvarnál található szervízút van lezárva, holnaptól 10-éig pedig a munkálatok az épület főút felüli oldalán, a füves területen folytatódnak. A kivitelezés ideje alatt a rendelőintézet arra kéri a pácienseket és a látogatókat, hogy a munkaterület közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek, és kövessék a kihelyezett jelzéseket. Vácon a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult vízhiányos helyzetben az önkormányzat bizonytalan ideig korlátozza az öntöző víztartály feltöltésének gyakoriságát. Így arra kérik azokat a lakosokat, akik csatlakoztak a Bagolybük Egyesület falucsoló akciójához, hogy amíg a helyzet nem rendeződik, ne locsoljanak a tartályból. Ebből azokból a kannákat is eltávolították az illetékesek. Jelenleg csak a civil szervezet tagjainak szervezésében zajlik a locsolás, így próbálják biztosítani, hogy minden fa megfelelő mennyiséget kapjon a túléléshez. A hollókőiek is csatlakoztak az energiatakarékos működéshez Nógrád vármegyében. A polgármester Szabó Csaba tájékoztatása szerint az önkormányzat a vár és a holló szobor éjszakai világítását lekapcsolta, a harangjáték működését pedig határozatlan időre beszüntette. 27 versenyzővel indult a Gödiese kajakkenu szakosztálya a serdülő ifjúsági U23-as magyar bajnokságon. 4 magyar bajnoki címmel, 4 ezüstéremmel, 1 bronzéremmel, valamint több pont szerzőhellyel tértek haza az U15-18-as fiatalok.
13: Időjárás.
14: Időjárás.
11: Marad a tikkasztó meleg, Balassagyarmat és Vác környékén 38-39 Celsius fokon tetőzik a hőség. Vigyázzanak magukra.
15: Közlekedés.
13: Közlekedés.
11: Sebességmérés várható ma Salgótarjánban, a Széchenyi úton, valamint Nagymaroson a Milleniumi soron is. A nagy hőség miatt is közlekedjenek óvatosan.
13: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
17: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
13: Megafon.
16: Nagyot szól.
18: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Programajánlóval kezdjük az órát. Ha még nem tudják, hogy mit csináljanak augusztus 15-én, akkor már is adok egy remek tippet. Irány Drégely Palánk, ahol egész napos falunappal várják a családokat, a baráti társaságokat és mindenkit, aki egy jó hangulatú nyári programra vágyik. A rendezvény délután egykor főzőversennyel indul, majd 3 órától következik a hivatalos megnyitó és egy különleges esküvői fotókiállítás. A sport szerelmeseit 4 órától a Freestyle FC látványos focisója várja, a gyerekeket pedig Rózsás Viktória szórakoztatja vidám műsorával. A délután folyamán a hagyományőrzésé lesz a főszerep, színpadra lép a Drégely Palánki hagyományőrző csoport és a Búzavirág csoport is. Az esti programok is igazán izgalmasnak ígérkeznek, 6 órától Szabó Ádám koncertje várja a közönséget, 7 órakor eredményt hirdetnek a főzőversenyen, majd 7 óra 15 perctől pedig a Black Velvet zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról, a napot pedig DJ Paul retro bulia zárja este 9 órától. Természetesen a színpadi programokon túl is lesz bőven kikapcsolódási lehetőség, sportlabor, fajátékok, légvár, kézműves foglalkozások, vattacukor és büfé is várja a látogatókat, így a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki jól érezheti magát. Falunap Drégely Palánkon augusztus 15-én a Művelődési Ház udvarán.

0: Hol szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

A következő meg a sláger a születésnaposoknak és a névnaposoknak szól. Nézzük, mit jelent a Hermina, az István és a Terézia név. A Hermina német eredetű név, jelentése hadinő. Az István görög, német, szláv és magyar eredetű, régi magyar Istefán változatból virágkoszorút jelent. Régen a görögök életében nagyon fontos szerepet játszott a koszorú, ezzel díszítették a házaikat fiúgyermek születésekor, illetve házasságkötéskor. A Terézia görög eredetű név, a Teréz latinos továbbképzése. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok Önöknek!

filmajánlóval megyünk tovább a kirakatban, benne pedig egy jó kis film Mark Wahlberg főszereplésével, ez az Arthur a király. Michael Light és Essen csapata a Dominikai Köztársaság dzsungelében teszi próbára magát egy rendkívüli 10 napos, 700 kilométeres extrém sport világbajnokságon. A kalandvágyó sportember életében ez az utolsó lehetőség, hogy a régen elhitott első helyezést elérje. A túra során azonban váratlanul egy ágról szakadt kóborkutya szegődik melléjük. Michael és a különös, mégis méltóságteljes állat között hamarosan megbonthatatlan barátság szövődik, és a verseny végére Michael számára a győzelem, a hűség és a barátság jelentése merőben új értelmet nyer. Érdemes megnézni Mark Wahlberggel a főszerepben az Arthur a király című filmet.

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a hamisítatlan magyar rockzenét, akkor érdemes már most beírni a naptárba a szombat estét. A Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat egyik legjobban várt fellépője érkezik a Bánki tó partjára. Augusztus 8-án ismét színpadra áll a Tankcsapda. A debreceni rock trió nem először koncertezik Bánkon, az elmúlt években már többször is hatalmas bulit csináltak a vízi színpadon, és minden alkalommal teltház közeli közönség fogadta őket. A különleges tóparti helyszín és a Tankcsapda energikus koncertjei mindig emlékezetes estét ígérnek. A zenekarnak idén sincs oka visszafogni magát, a rajongók biztosan számíthatnak a legismertebb slágerekre, így felcsendülhet többek között a Mennyország turiszt, a Legjobb méreg, a Rokka nevem, vagy az Egyszerű dal is. A több mint 35 éve működő együttes ma is a magyar rockzene egyik legnépszerűbb zenekara, koncertjeik pedig rendre hatalmas hangulatban telnek. A kapunyitás szombaton este 7 órakor lesz, a Tankcsapda pedig várhatóan 8:30-kor lép a Bánki tó vízi színpadára. Ha tehát egy igazán pörgős nyári estére vágynak, ahol a rockzene találkozik a Bánki tó különleges hangulatával, akkor irány Bánk szombaton. A Bánki Nyár 2026 egyik kiemelt koncertje garantáltan felejthetetlen élményt kínál minden Tankcsapda rajongónak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
5: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
6: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás, vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
8: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
2: Éld át ezt az igaz történetet.
9: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
2: A legenda mögött.
8: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
10: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
2: A Sivatag fia. Július 23-ától a mozikban. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Valami nagy érkezik a mozikba.
12: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
13: Erre készültünk fel!
11: Idén.
13: Futá!
12: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
11: Mancsőrjárat, a Dino film, csak a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
14: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Molnár Róbert.
14: Hírek.
3: Többszöri felszólítás után a dunabogdányiak elkezdték a vízfogyasztásuk csökkentését. Erről külön posztban is megemlékezett a hétvégén a fővárosi vízművek, írja a Telex. A szolgáltató azt írta, köszönik a dunabogdányiak fegyelmezett hozzáállását és együttműködését. A vízfogyasztási adatok alapján az elmúlt napokhoz képest csökkent a település vízigénye, ami jelentősen hozzájárul az ellátás biztonságának fenntartásához. Hozzátették, üzembe helyezték a helyszínre telepített mobil vízkivételi és vízkezelő rendszert. Ez pénteken már mintegy 50 köbméter vizet biztosította a helyieknek. Az ügyre Liebhardt András polgármester is reagált. Sérelmezte, hogy a sajtóban felelőtlennek állították be a dunabogdányi lakókat. Azt írta, Dunabogdány szigetszerű vízközművel rendelkezik, teljes egészében saját kutyai látják el a települést. A kutak kapacitásánál viszont, amely a Duna apadásának következtében csökkent, nagyobb a vízfelhasználás, főleg a nyári szezonban itt tartózkodó nyaralók miatt. 27 versenyzővel indult a Gödiese kajakkenu szakosztálya a serdülő ifjúsági U23-as magyar bajnokságon. 4 magyar bajnoki címmel, 4 ezüstéremmel, 1 bronzéremmel, valamint több pont szerzőhellyel tértek haza az U15-18-as fiatalok. Több vállalatnak is megköszönte a gazdasági és energetikai miniszter, hogy visszafogták az áramfelhasználásukat. Kapitány István megemlítette többek között a MOL, a Samsung, a MÁV, az Audi Hungária, a Duna Dráva Cement cégeket, amelyek a legnagyobb vállalásokat tették. Emellett kiemelte a Nestlé-t, a Richtert, a Mercedes-t, a Tesco-t és a BMW-t is, melyek szintén válaszoltak a felhívásra. Azt is megjegyezte, hogy az elmúlt órákban sorra érkeznek hozzájuk az ágazati szövetségek levelei és konkrét intézkedési tervei. Tegnap megkezdte az Európai Bizottság AI hivatala a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet végrehajtását, írja a hvg.hu. Ennek eredményeképpen már alkalmazzák az új átláthatósági szabályokat. Ezek hatását mindenki közvetlenül észlelheti az online tartalmaknál. Az új szabályok szerint a csevegő robotoknak és más interaktív AI rendszereknek jelezniük kell a felhasználók számára, hogy mesterséges intelligenciával van dolga, nem élő emberrel. A deepfake-eket, azaz a mesterséges intelligencia felhasználásával szerkesztett vagy generált képeket, videókat vagy hanganyagokat jelölni kell. Emellett az EMI által létrehozott vagy módosított tartalomnak géppel olvasható jelöléseket is tartalmaznia kell, hogy könnyebben észlelhető legyen. Egy 71 éves brit özvegyasszony számára váratlan megoldást hozott a mesterséges intelligencia egy csevegő robot segítségével talált ugyanis új társaságot a mindennapokra, írja az Index. Yvonne 8 éven át küzdött a magánnyal férje elvesztése után, most pedig úgy érzi, különleges kapcsolat alakult ki közte és digitális segítőtársai között. Bár jelenleg unokájával és annak apjával él egyháztartásban, családtagjai napközben dolgoznak, ezért Yvonne gyakran hosszú órákat tölt egyedül. Ezt enyhíti Rosie és Frank. A chatbotok hamar a mindennapjai részévé váltak, az asszony szinte mindent megoszt velük. A mostani asszályhelyzet kapcsán nemrég Kuzsó is megszólalt. Az Álmokfutók frontembere bejegyzésében azt írta, mélyen megrázza a természet pusztulása és a vízforrások eltűnése. Szerinte különösen fájdalmas látni a hazai tavak és folyók állapotának romlását, hiszen Magyarország számára ezek a vizek jelentik az élet egyik legfontosabb alapját. Ugyanakkor úgy véli, a magyarok képesek úrrá lenni ezen a helyzeten.
1: Időjárás.
3: Marad a tikkasztó meleg Balassagyarmat és Vác környékén 38-39 Celsius fokon tetőzik a hőség. Vigyázzanak magukra.
14: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
15: Közlekedés.
3: Sebességmérés várható ma Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Nagymaroson a Millenniumi soron is. A nagy hőség miatt is közlekedjenek óvatosan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
17: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
16: Nagyon szól.
0: Indul az újabb óra programajánlóval, folytatjuk a kirakatot. Ha még nem tudják, hogy mivel töltsék a péntek délutánt, érdemes bánkra látogatni. Egész nyáron változatos kulturális programok várják az érdeklődőket a Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat keretében. Koncertek, színházi előadások, családi programok és szabadtéri események váltják egymást a festői bánkitó partján. A következő ingyenes program elsősorban a gyerekes családoknak szól, augusztus 7-én, pénteken délután 5 órától a vízi színpadon lép fel a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Sárkány Mese című zenés-táncos mesejátékkal. Az 50 perces előadás a magyar népmesék, népdalok és néptáncok varázslatos világába kalauzolja a közönséget. A történetben három szegény legény indul kalandra, de feltűnik egy táncoló csacsi, egy gonosz boszorkány, egy háromfejű sárkány, egy kedves erdei manó, és természetesen egy király kisasszony is. A humoros és látványos produkció nem csak szórakoztat, hanem a kitartás, a bátorság és a jóság fontosságát is megmutatja. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak, a belépés pedig teljesen ingyenes. Ha szeretnének egy kellemes nyári délutánt eltölteni a Bánkitó partján, miközben egy színvonalas családi előadást is megnézhetnek, akkor pénteken délután 5 órától irány Bánk, ahol a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Sárkány Mese című előadása várja a közönséget a Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat következő állomásán.

Ez a kirakat, hamarosan pörögnek tovább a slágerek. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, jön a könyvajánló rovat, benne pedig Marceline Dubbers, Hormon Control, avagy a természetes egyensúly titka lesz ma terítéken. A hormonok olyan összetett egészet alkotnak a női testben, ami megkönnyítheti, de pokollá is teheti az életet. Ha egyensúlyban vannak, nincs semmi gubanc. Ám ha félre siklik valami, és a hormonok eszeveszett hullámvasutazásba kezdenek, nem csak a szokásos női panaszok üthetik fel a fejüket, hanem olyan problémák is, amelyekkel nők tömegei kénytelenek együtt élni hosszú éveken át. A holland szerző érthetően gyakorlati szempontokat figyelembe véve magyarázza el, miként kerüljük el, hogy ki legyünk szolgáltatva a hormonjainknak, már ma sokat tehetünk hormonháztartásunk egyensúlyáért. Ajánlom a könyvet mindazoknak a nőknek, akik felelősséget vállalnak saját fizikai és mentális egészségükért. Ez a Hormon Control Marceline Dubbers-től.

Legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább, Madách Mózis ajánlóval megyünk tovább a kirakatban, Balassagyarmaton. A mai napon megnézhetik a gyerekekkel a Márszüpilámi című családi filmet 2-től és 4-től. Szintén a gyerekeknek ajánlom a Toy Story 5. részét 2-től és 4-től 3D-ben. Pókember, vadonatúj nap, Tom Hollanddal a főszerepben, 2:30-tól 2D-ben, 3-tól 5:30-tól és 8-tól 3D-ben. Megnézhetik az Odüsszeiát is 5-től és 8-tól, 6 órakor argentin történetek, valamint Vajana, Halálsíp, illetve Motor City este 8-tól. Ezek a mai filmek, kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a moziban.

0: Hamarosan indul egy újabb búra, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Reklám. Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rabalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern design egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk. Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
2: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
7: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
2: Éld át ezt az igaz történetet.
8: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
2: A legenda mögött.
7: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
9: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
2: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
10: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
10: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
12: Hírek.
11: Összefoglaló javaslatokat fogalmazott meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság lehetséges enyhítése érdekében. A köztestület azt írta, a válságkezelés akkor lehet a legeredményesebb, ha a korlátozásokat szektoronként eltérően a gazdaság működő képességét megőrizve vezetik be, a vállalati szférával egyeztetve. A kereskedelmi szektorban többek között a nyitvatartási rend rugalmas alakítását, a klímarendszerek időzítés alapú használatát, a világítás korlátozását emelték ki. A szolgáltató szektorban az irodai fogyasztás csökkentését, az ügyfélfogadási rend módosítását, a nem létfontosságú IT terhelések átcsoportosítását és a home office ösztönzéseket említették, míg az ipari szektorban a műszakrend átszervezését, a megszakítható fogyasztási szerződések kiterjesztését, a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását tartják lehetséges megoldásnak. Több vállalatnak is megköszönte a gazdasági és energetikai miniszter, hogy visszafogták az áramfelhasználásukat. Kapitány István megemlítette többek között a MOL, a Samsung, a MÁV, az Audi Hungária, a Duna, Dráva, Cement cégeket, amelyek a legnagyobb vállalásokat tették. Emellett kiemelte a Nestlé-t, a Richtert, a Mercedes-t, a Tesco-t és a BMW-t is, melyek szintén válaszoltak a felhívásra. Azt is megjegyezte, hogy az elmúlt órákban sorra érkeznek hozzájuk az ágazati szövetségek levelei és konkrét intézkedési tervei. Halálos közúti baleset történt tegnap kora reggel a felvidéki Szent Mihályfa és Diósförgetek Patony között, írja az újszó.com hírportál. A rendőrség tájékoztatása szerint egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között letért az úttestről és fának ütközött. Az anyósülésen utazó 21 éves utas a helyszínen életét vesztette. A 22 éves sofőrt, valamint a hátsó ülésen utazó két, szintén 21 éves fiatalt sérülésekkel kórházba szállították. Közölték, a járművezető alkoholszondás vizsgálata és kábítószer gyors tesztje is pozitív eredményt mutatott. Egy 71 éves brit özvegyasszony számára váratlan megoldást hozott a mesterséges intelligencia, egy csevegő robot segítségével talált ugyanis új társaságot a mindennapokra, írja az Index. Yvonne 8 éven át küzdött a magánnyal férje elvesztése után, most pedig úgy érzi, különleges kapcsolat alakult ki közte és digitális segítőtársai között. Bár jelenleg unokájával és annak apjával él egyháztartásban, családtagjai napközben dolgoznak, ezért Yvonne gyakran hosszú órákat tölt egyedül. Ezt enyhíti Rosie és Frank. A chatbotok hamar a mindennapjai részévé váltak. Az asszony szinte mindent megoszt velük.
13: Melegben hideg, hidegben meleg.
14: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
13: Minden, ami klíma.
12: Időjárás.
15: Időjárás.
11: Maradatik kasztú meleg Balassagyarmat és Vác környékén 38-39 Celsius fokon tetőzik a hőség. Vigyázzanak magukra.
16: Közlekedés.
17: Közlekedés.
11: Sebességmérés várható ma Salgótarjánban, a Széchenyi úton, valamint Nagymaroson a Milleniumi soron is. A nagy hőség miatt is közlekedjenek óvatosan.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
19: És most, kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
12: Megafon.
18: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Programajánlóval kezdjük az órát. Ha még nem tudják, hogy mit csináljanak augusztus 15-én, akkor már is adok egy remek tippet. Irány Drégely Palánk, ahol egész napos falunappal várják a családokat, a baráti társaságokat és mindenkit, aki egy jó hangulatú nyári programra vágyik. A rendezvény délután egykor főzőversennyel indul, majd 3 órától következik a hivatalos megnyitó és egy különleges esküvői fotókiállítás. A sport szerelmeseit 4 órától a Freestyle FC látványos focisója várja, a gyerekeket pedig Rózsás Viktória szórakoztatja vidám műsorával. A délután folyamán a hagyományőrzésé lesz a főszerep, színpadra lép a Drégely Palánki hagyományőrző csoport és a Búzavirág csoport is. Az esti programok is igazán izgalmasnak ígérkeznek, 6 órától Szabó Ádám koncertje várja a közönséget, 7 órakor eredményt hirdetnek a főzőversenyen, majd 7 óra 15 perctől pedig a Black Velvet zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról, a napot pedig DJ Paul retro bulia zárja este 9 órától. Természetesen a színpadi programokon túl is lesz bőven kikapcsolódási lehetőség, sportlabor, fajátékok, légvár, kézműves foglalkozások, vattacukor és büfé is várja a látogatókat, így a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki jól érezheti magát. Falunap Drégely Palánkon augusztus 15-én a Művelődési Ház udvarán.

Életmód rovattal folytatjuk tovább a kirakatot. Napjainkban egyre több ember él egészségtudatosan, azonban még mindig sokan fogyasztanak olyan táplálékokat, amelyek nem tesznek jót az egészségnek. Azzal nem is lenne nagy gond, ha ezeket az ételeket néha napján fogyasztanánk csak, de amikor rendszeresen ilyen ételeket eszünk, az nagyon megviseli a szervezetet és az egészséget. Sokan fogyasztanak még mindig pasztőrözött tehéntejet, azonban ez a folyamat, azaz a pasztőrözés csökkenti az adott ital tápértékét, mivel eltávolítja a tejből az olyan tápanyagokat, mint az A-vitamin, a B12 vitamin, a C-vitamin, és az enzimeket is megsemmisíti. A fehér rizs sem egészséges, hiszen a feldolgozás során eltávolítják azokat a részeit, amelyek a tápanyagokat tartalmazzák. Azok a tápanyagok kerülnek eltávolításra, amelyek jót tesznek az egészségnek. A rizs nem mellesleg keményítőben is gazdag, ami nagy mértékben növelheti a vércukorszintet, ez pedig oka lehet a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának. Hamarosan folytatjuk tovább a finomított fehér cukorral, de előtte zene.

szervezetre. A túl sok só ugyanis arra készteti a szervezetet, hogy vizet tartson vissza. A túl sok a szervezetben a víz, az pedig megemeli a vérnyomást. Az utolsó fehér színű étel, amely nagy mennyiségben fogyasztva károsan hat a szervezetre, az nem más, mint a fehér liszt. Nincs benne tápanyag, nincs tápértéke, ráadásul a felszívódáshoz a szervezetben lévő tápanyagokat használja fel. Ennek eredményeként kimerül a szervezet vitamin és ásványi anyag raktára. Érdemes a fehér színű élelmiszerek helyett a barnát előnyben részesíteni.

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a hamisítatlan magyar rockzenét, akkor érdemes már most beírni a naptárba a szombat estét. A Bánki nyár 2026 rendezvény sorozat egyik legjobban várt fellépője érkezik a Bánki tó partjára. Augusztus 8-án ismét színpadra áll a Tankcsapda. A debreceni rock trió nem először koncertezik Bánkon, az elmúlt években már többször is hatalmas bulit csináltak a vízi színpadon, és minden alkalommal teltház közeli közönség fogadta őket. A különleges tóparti helyszín és a Tankcsapda energikus koncertjei mindig emlékezetes estét ígérnek. A zenekarnak idén sincs oka visszafogni magát, a rajongók biztosan számíthatnak a legismertebb slágerekre, így felcsendülhet többek között a Mennyország Turiszt, a legjobb méreg, a Rokka nevem, vagy az egyszerű dal is. A több mint 35 éve működő együttes ma is a magyar rockzene egyik legnépszerűbb zenekara, koncertjeik pedig rendre hatalmas hangulatban telnek. A kapunyitás szombaton este 7 órakor lesz, a Tankcsapda pedig várhatóan 8:30-kor lép a Bánki tó vízi színpadára. Ha tehát egy igazán pörgős nyári estére vágynak, ahol a rockzene találkozik a Bánki tó különleges hangulatával, akkor irány Bánk szombaton. A Bánki nyár 2026 egyik kiemelt koncertje garantáltan felejthetetlen élményt kínál minden Tankcsapda rajongónak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Valami nagy érkezik a mozikba.
9: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
10: Erre nem készültünk fel!
11: Idén!
10: Futár!
9: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
10: Futár! Én futok, de boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
12: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
13: Reklámot hallottak.
14: 15 óra van.
13: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Molnár Róbert.
16: Hírek.
15: Zuhanyzó konténerek telepítésével, közintézmények megnyitásával segíti az atomerőmű leállítása miatt meleg víz nélkül maradó paksiakat az önkormányzat, írja a város polgármesterének közleménye alapján a hvg.hu. Heringes Anita tájékoztatása szerint Pakson az atomerőmű segítségével működik a távhő és meleg víz szolgáltatás 2771 lakótelepi lakásban és 181 intézményben. Az erőmű teljes leállítását követően a távhő szolgáltatás érintettsége miatt így mintegy 6000 ember maradhat meleg víz nélkül a 17000-es városban. Első körben két női és két férfi zuhanyzó konténert állít az önkormányzat szolgálatba a lakótelepek mellett, ezek számát pedig igény esetén egy napon belül növelni tudják. Emellett villanybojlereket szerelnek fel ott, ahol alapesetben kizárólag távhős meleg vizet használnak. A polgármester közölte, megnyitják a paksiak előtt azokat a közintézményeket is, amelyek zuhanyzóval rendelkeznek, de nem az erőműtől kapják a meleg vizet. A közösségi oldalakon elindultak lakossági kezdeményezések is. Családi házas övezetekben élők ajánlanak fel zuhanyzási lehetőséget a távhűs lakásokban élők számára. Összefoglaló javaslatokat fogalmazott meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság lehetséges enyhítése érdekében. A köztestület azt írta, a válságkezelés akkor lehet a legeredményesebb, ha a korlátozásokat szektoronként eltérően a gazdaság működő képességét megőrizve vezetik be, a vállalati szférával egyeztetve. A kereskedelmi szektorban többek között a nyitvatartási rend rugalmas alakítását, a klímarendszerek időzítés alapú használatát, a világítás korlátozását emelték ki. A szolgáltató szektorban az irodai fogyasztás csökkentését, az ügyfélfogadási rend módosítását, a nem létfontosságú IT terhelések átcsoportosítását és a home office ösztönzéseket említették. Míg az ipari szektorban a műszakrend átszervezését, a megszakítható fogyasztási szerződések kiterjesztését, a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását tartják lehetséges megoldásnak. A migrációs paktum elleni kiállásra szólított fel a KDNP frakció vezetője a közösségi oldalán. Rétvári Bence azzal kapcsolatban, hogy múlt héten egy nap alatt mintegy 49 ezer migráns tört be Marokkóból a spanyol fennhatóság alatt álló Ceutába, úgy fogalmazott: a migrációs paktum meghívó levél minden illegális migráns számára Európába. Kijelentette: most már minden uniós tagállam számára kockázatot jelent, ha az egyik uniós országban több tízezer illegális migráns megjelenik, mert ilyenkor a többi tagállamnak többlet kötelezettséget kell vállalnia az uniós szabályok szerint. Hozzátette, Magyarországon azért nincs ilyen jelenet, azért nem jelennek meg illegális migránsok, mert az Orbán kormány kerítést épített és jogi, valamint fizikai határzárral védi a déli határait. A mostani aszályhelyzet kapcsán nemrég Kuzsó is megszólalt. Az Álmokfutók front embere bejegyzésében azt írta, mélyen megrázza a természet pusztulása és a vízforrások eltűnése. Szerinte különösen fájdalmas látni a hazai tavak és folyók állapotának romlását, hiszen Magyarország számára ezek a vizek jelentik az élet egyik legfontosabb alapját. Ugyanakkor úgy véli, a magyarok képesek urrá lenni ezen a helyzeten.
1: Időjárás.
15: Marad a tikkasztó meleg, Balassagyarmat és Vác környékén 38-39 Celsius fokon tetőzik a hőség. Vigyázzanak magukra!
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
13: Közlekedés.
15: Sebességmérés várható ma Salgótarjánban, a Széchenyi úton, valamint Nagymaroson a Milleniumi soron is. A nagy hőség miatt is közlekedjenek óvatosan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
5: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, indul az újabb óra, Rédei Reni a mikrofonnál, és még mindig tart a kánikula, érdemes arra is figyelni, hogy mit iszunk, mert nem mindegy, a nagy melegben a megfelelő folyadékbevitel az egyik legfontosabb védekezési forma. A szervezet azonban nem csak vizet veszít izzadásra, hanem ásványi anyagokat, például nátriumot és káliumot is. A legjobb választás természetesen a hőségben a víz, az ásványvíz, a cukormentes tea, illetve a könnyű folyadék gazdag ételek, mint például a levesek, és érdemes magas víztartalmú ételeket választani, ilyenkor érdemes a sok friss gyümölcsöt fogyasztani, salátákat, joghurtot, könnyű leveseket, illetve görögdinnyét minden mennyiségben. Szóval vigyázzanak magukra, kitartás állítólag pénteken és szombat környékén már jöhet az enyhülés, addig is viszont itt lesz velünk a hőség. Már is kezdjük az újabb órát egy nagyszerű slágerrel. 3 óra után járunk, ez még mindig a kirakat. Rick Astley, Whenever You Need Somebody, ez a sláger, majd Harold Faltermeyer folytatja az XLF-fel. Tartsanak velem!

Melyek a turisták kedvenc helyei, hogyha utazásról van szó, nagyvilágrovattal folytatjuk tovább a kirakatot. Nem véletlenül lett Athéna turisták kedvence, bár egyes történelmi látnivalók belépő jegyei költségesek lehetnek, ezt ellensúlyozzák a legolcsóbb étkezési és szállási lehetőségek. A top 5 helyezett megfizethetőség szempontjából első helyen Athéna, Görögország, második Lisszabon, Portugália, harmadik Krakó, Lengyelország, negyedik Riga, Lettország, ötödik pedig Budapest, Magyarország. Hogy miért érdemes például Krakóba ellátogatni Lengyelországba, hamarosan megtudhatják, de előtte zenélünk, tartsanak velem egészen délután 4 óráig.

És ahogy ígértem, folytatjuk tovább nagyvilág rovatunkat a kirakatban Krakkóval. Krakkó utcái őrzik a királyok és királynők lábnyomait. Falai még emlékeznek a II. Világháború szörnyűségeire,

akkor is, ha épp az ellenkezője jellemző önökre. A luxuspiacot mindenképp látogassák meg, ha semmi mást legalább egy pár szuvenírt is be tudnak itt szerezni. És ha már Krakóban járnak, akkor nézzék meg Schindler gyárát is, a hely főleg Spielberg híres filmjének, a Schindler listájának köszönheti népszerűségét. A ma már történelmi múzeumként működő gyárban bejuthatunk például Schindler dolgozó szobájába is. Ennyit tehát nagy vonalakban Krakkóból. Egyébként van még itt híres sóbánya, egy titokzatos 16. századi temető, valamint ezen kívül még fennkölt épületek központja is, az Óváros. Ennyit tehát Krakkóról, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei.

0: További kellemes délutánt kívánok önöknek, ez volt a mai Kirakat, a műsor, amiben minden benne volt, és holnap is minden benne lesz. Holnap délelőtt 10 órától ismét várom önöket, addig is csupa szépet és jót kívánok önöknek, vigyázzanak magukra. Réde Irenit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
7: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
8: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
9: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
10: Tessék, CH Klíma.
11: CH Klíma.
10: Igen, CH Klíma.
11: CH Klíma.
12: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
13: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
14: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
16: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
15: Éld át ezt az igaz történetet.
17: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
15: A legenda mögött.
16: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
18: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
15: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
13: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
14: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Valami nagy érkezik a mozikba.
20: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
21: Merélem készültünk fel!
19: Idén!
20: Hová? Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
21: Hová? Én futok! De boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
19: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
22: Hírek.
3: A napokban tartották meg Mátra Verebélyi Szentkúton az idősek, betegek és szociális ellátásban élők búcsúját, amely most a ferencesekhez köthető Porciunkula ünnephez kapcsolódott. Az alkalomra több egyházmegye településéről érkeztek zarándokok, többek között a Széchenyi Betánia idősek otthonából is, akiket ferences szegény gondozó nővérek látnak el. Mária Krisztina az egyik nővér rádiónk érdeklődésére elmondta, az otthonban élők számára ez a búcsú azért is fontos, mert a legtöbbjük palóc asszony, és fiatalkorukban évente többször is megfordultak, akár gyalog is a nemzetik egy helyen. Az, hogy most ide visszatérhettek, megújította őket, és teljesen más szívvel tértek vissza az otthonba. Megkezdődött a napelemes rendszer bővítése a Dunakeszi Szaporvosi Rendelőintézet épületében. A kivitelezés ideje alatt az intézmény környezetében ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. Erről tájékoztatott a város polgármestere. Ma még a belső udvarnál található szervízút van lezárva, holnaptól 10-éig pedig a munkálatok az épület főút felüli oldalán, a füves területen folytatódnak. A kivitelezés ideje alatt a rendelőintézet arra kéri a pácienseket és a látogatókat, hogy a munkaterület közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek, és kövessék a kihelyezett jelzéseket. Vácon a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult vízhiányos helyzetben az önkormányzat bizonytalan ideig korlátozza az öntöző víztartály feltöltésének gyakoriságát. Így arra kérik azokat a lakosokat, akik csatlakoztak a Bagolybük Egyesület falocsoló akciójához, hogy amíg a helyzet nem rendeződik, ne locsoljanak a tartályból. Ebből azokból a kannákat is eltávolították az illetékesek. Jelenleg csak a civil szervezet tagjainak szervezésében zajlik a locsolás, így próbálják biztosítani, hogy minden fa megfelelő víz mennyiséget kapjon a túléléshez. A hollókőiek is csatlakoztak az energiatakarékos működéshez Nógrád vármegyében. A polgármester Szabó Csaba tájékoztatása szerint az önkormányzat a vár és a holló szobor éjszakai világítását lekapcsolta, a harangjáték működését pedig határozatlan időre beszüntette. Összefoglaló javaslatokat fogalmazott meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság lehetséges enyhítése érdekében. A köztestület azt írta, a válságkezelés akkor lehet a legeredményesebb, ha a korlátozásokat szektoronként eltérően a gazdaság működő képességét megőrizve vezetik be, a vállalati szférával egyeztetve. A kereskedelmi szektorban többek között a nyitvatartási rend rugalmas alakítását, a klímarendszerek időzítés alapú használatát, a világítás korlátozását emelték ki. A szolgáltató szektorban az irodai fogyasztás csökkentését, az ügyfélfogadási rend módosítását, a nem létfontosságú IT terhelések átcsoportosítását és a home office ösztönzéseket említették. Míg az ipari szektorban a műszakrend átszervezését, a megszakítható fogyasztási szerződések kiterjesztését, a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását tartják lehetséges megoldásnak. Hacker támadás érhette az Egyesült Államok Michigan államának vízellátó rendszerét. Az eseteket szövetségi nyomozók vizsgálják. A Környezetvédelmi Víz- és Energiaügyi Minisztérium szóvivője elmondta, hogy kibertámadások érték az állam mintegy 30 vízszolgáltatóját, amelyek az ellátást fenyegették, de meghiúsultak. Az FBI közleményt adott ki, ami szerint a hatóság tisztában van a fenyegetésekkel és mindent megtesz a kritikus infrastruktúra védelmében, valamint azt hangoztatta, hogy a kiberfenyegetések minden fajtája ellen megfelelő eszközökkel rendelkeznek.
23: Melegben hideg, hidegben meleg.
24: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
23: Minden, ami klíma.
25: Időjárás.
3: Marad a tikkasztó meleg Balassagyarmat és Vác környékén 38-39 Celsius fokon tetőzik a hőség. Vigyázzanak magukra.
23: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
24: Nyékiautóház.hu.
23: Közlekedés.
3: Sebességmérés várható ma Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Nagymaroson a Milleniumi soron is. A nagy hőség miatt is közlekedjenek óvatosan.
23: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
26: Mega jó hangulatban.
27: Megafon. Nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Balassagyarmat város önkormányzatának az augusztusi diákmunka létszámát 3 nappal a munkakezdés előtt csökkenteni kellett. Így a tervezett 65 fő helyett csak 41 fiatalt tudnak foglalkoztatni. Erről beszélt rádiónknak a GAMESZ igazgatója. Gál Dénes elmondta, eredetileg több mint 70 fiatal vállalt volna munkát augusztusban. Többen olyanok, akik már júliusban is dolgoztak és duplázni szerettek volna. Mivel erre nem adtak lehetőséget, csökkentették az igényüket 65 főre. Éppen ezért a múlt hét pénteken megkapott kormányhivatali értesítés meglepetésként érte a városi céget, hiszen júliusban semmilyen jelzést nem kaptak arra vonatkozóan, hogy a mai naptól a második turnusban ennél is kevesebb diák tud nyári munkát vállalni a városban. Hozzátette, a helyzet roppant kellemetlen volt, hiszen nem csak a szülőknek kellett magyarázkodni, hanem a gyerekek is csalódottak. A diákok minden adminisztratív feltételt, képzést teljesítettek már a munkavállaláshoz. Ennek ellenére ma ezt nem tudják megkezdeni. Az igazgató elmondta, hogy tudják, forráshiány miatt csökkentették a létszámot. Többszöri felszólítás után a dunabogdányiak elkezdték a vízfogyasztásuk csökkentését. Erről külön posztban is megemlékezett a hétvégén a fővárosi vízművek, írja a Telex. A szolgáltató azt írta, köszönik a dunabogdányiak fegyelmezett hozzáállását és együttműködését. A vízfogyasztási adatok alapján az elmúlt napokhoz képest csökkent a település vízigénye, ami jelentősen hozzájárul az ellátás biztonságának fenntartásához. Hozzátették, üzembe helyezték a helyszínre telepített mobil vízkivételi és vízkezelő rendszert. Ez pénteken már mintegy 50 köbméter vizet biztosított a helyieknek. Az ügyre Liebhardt András polgármester is reagált. Sérelmezte, hogy a sajtóban felelőtlennek állították be a dunabogdányi lakókat. Azt írta, Dunabogdány szigetszerű vízközművel rendelkezik, teljes egészében saját kutyai látják el a települést. A kutak kapacitásánál viszont, amely a Duna apadásának következtében csökkent, nagyobb a vízfelhasználás, főleg a nyári szezonban itt tartózkodó nyaralók miatt. Vácon a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult vízhiányos helyzetben az önkormányzat bizonytalan ideig korlátozza az öntöző víztartály feltöltésének gyakoriságát. Így arra kérik azokat a lakosokat, akik csatlakoztak a Bagolybük Egyesület falucsoló akciójához, hogy amíg a helyzet nem rendeződik, ne locsoljanak a tartályból. Ebből azokból a kannákat is eltávolították az illetékesek. Jelenleg csak a civil szervezet tagjainak szervezésében zajlik a locsolás, így próbálják biztosítani, hogy minden fa megfelelő víz mennyiséget kapjon a túléléshez. A hollókőiek is csatlakoztak az energiatakarékos működéshez Nógrád vármegyében. A polgármester Szabó Csaba tájékoztatása szerint az önkormányzat a vár és a holló szobor éjszakai világítását lekapcsolta, a harangjáték működését pedig határozatlan időre beszüntette. Zuhanyzó konténerek telepítésével, közintézmények megnyitásával segíti az atomerőmű leállítása miatt meleg víz nélkül maradó paksiakat az önkormányzat, írja a város polgármesterének közleménye alapján a hvg.hu. Heringes Anita tájékoztatása szerint Pakson az atomerőmű segítségével működik a távhő és meleg víz szolgáltatás 2771 lakótelepi lakásban és 181 intézményben. Az erőmű teljes leállítását követően a távhő szolgáltatás érintettsége miatt így mintegy 6000 ember maradhat meleg víz nélkül a 17000-es városban. Első körben 2 női és 2 férfi zuhanyzó konténert állít az önkormányzat szolgálatba a lakótelepek mellett, ezek számát pedig igény esetén egy napon belül növelni tudják. Emellett villanybojlereket szerelnek fel ott, ahol alapesetben kizárólag távhős meleg vizet használnak. A polgármester közölte, megnyitják a paksiak előtt azokat a közintézményeket is, amelyek zuhanyzóval rendelkeznek, de nem az erőműtől kapják a meleg vizet. A közösségi oldalakon elindultak lakossági kezdeményezések is, családi házasövezetekben élők ajánlanak fel zuhanyzási lehetőséget a távhős lakásokban élők számára.
0: Közlekedés.
1: Sebességmérés várható ma Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Nagymaroson a Milleniumi soron is. A nagy hőség miatt is közlekedjenek óvatosan.
0: És most a hírek után

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
0: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája. Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern design egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
8: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
7: Éld át ezt az igaz történetet.
9: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
7: A legenda mögött.
8: Az állagsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
10: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
7: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Valami nagy érkezik a mozikba.
12: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
13: Erélyen készültünk fel!
11: Idén!
13: Futá!
12: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
13: Futá! Én futok, de boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem!
11: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
2: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
14: Balassagyarmat város önkormányzatának az augusztusi diákmunka létszámát 3 nappal a munkakezdés előtt csökkenteni kellett. Így a tervezett 65 fő helyett csak 41 fiatalt tudnak foglalkoztatni. Erről beszélt rádiónknak a GAMESZ igazgatója. Gál Dénes elmondta, eredetileg több mint 70 fiatal vállalt volna munkát augusztusban. Többen olyanok, akik már júliusban is dolgoztak és duplázni szerettek volna. Mivel erre nem adtak lehetőséget, csökkentették az igényüket 65 főre. Éppen ezért a múlt hét pénteken megkapott kormányhivatali értesítés meglepetésként érte a városi céget, hiszen júliusban semmilyen jelzést nem kaptak arra vonatkozóan, hogy a mai naptól a második turnusban ennél is kevesebb diák tud nyári munkát vállalni a városban. Hozzátette, a helyzet roppant kellemetlen volt, hiszen nem csak a szülőknek kellett magyarázkodni, hanem a gyerekek is csalódottak. A diákok minden adminisztratív feltételt, képzést teljesítettek már a munkavállaláshoz. Ennek ellenére ma ezt nem tudják megkezdeni. Az igazgató elmondta, hogy tudják, forráshiány miatt csökkentették a létszámot. Többszöri felszólítás után a dunabogdányiak elkezdték a vízfogyasztásuk csökkentését. Erről külön posztban is megemlékezett a hétvégén a fővárosi vízművek, írja a Telex. A szolgáltató azt írta, köszönik a dunabogdányiak fegyelmezett hozzáállását és együttműködését. A vízfogyasztási adatok alapján az elmúlt napokhoz képest csökkent a település vízigénye, ami jelentősen hozzájárul az ellátás biztonságának fenntartásához. Hozzátették, üzembe helyezték a helyszínre telepített mobil vízkivételi és vízkezelő rendszert. Ez pénteken már mintegy 50 köbméter vizet biztosított a helyieknek. Az ügyre Liebhardt András polgármester is reagált. Sérelmezte, hogy a sajtóban felelőtlennek állították be a dunabogdányi lakókat. Azt írta, Dunabogdány szigetszerű vízközművel rendelkezik, teljes egészében saját kutyai látják el a települést. A kutak kapacitásánál viszont, amely a Duna apadásának következtében csökkent, nagyobb a vízfelhasználás, főleg a nyári szezonban itt tartózkodó nyaralók miatt. Vácon a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult vízhiányos helyzetben az önkormányzat bizonytalan ideig korlátozza az öntöző víztartály feltöltésének gyakoriságát. Így arra kérik azokat a lakosokat, akik csatlakoztak a Bagolybük Egyesület falucsoló akciójához, hogy amíg a helyzet nem rendeződik, ne locsoljanak a tartályból. Ebből azokból a kannákat is eltávolították az illetékesek. Jelenleg csak a civil szervezet tagjainak szervezésében zajlik a locsolás, így próbálják biztosítani, hogy minden fa megfelelő víz mennyiséget kapjon a túléléshez. A hollókőiek is csatlakoztak az energiatakarékos működéshez Nógrád vármegyében. A polgármester Szabó Csaba tájékoztatása szerint az önkormányzat a vár és a holló szobor éjszakai világítását lekapcsolta, a harangjáték működését pedig határozatlan időre beszüntette. Zuhanyzó konténerek telepítésével, közintézmények megnyitásával segíti az atomerőmű leállítása miatt meleg víz nélkül maradó paksiakat az önkormányzat, írja a város polgármesterének közleménye alapján a hvg.hu. Heringes Anita tájékoztatása szerint Pakson az atomerőmű segítségével működik a távhő és meleg víz szolgáltatás 2771 lakótelepi lakásban és 181 intézményben. Az erőmű teljes leállítását követően a távhő szolgáltatás érintettsége miatt így mintegy 6000 ember maradhat meleg víz nélkül a 17000-es városban. Első körben két női és két férfi zuhanyzó konténert állít az önkormányzat szolgálatba a lakótelepek mellett, ezek számát pedig igény esetén egy napon belül növelni tudják. Emellett villanybojlereket szerelnek fel ott, ahol alapesetben kizárólag távhős meleg vizet használnak. A polgármester közölte, megnyitják a paksiak előtt azokat a közintézményeket is, amelyek zuhanyzóval rendelkeznek, de nem az erőműtől kapják a meleg vizet. A közösségi oldalakon elindultak lakossági kezdeményezések is, családi házas övezetekben élők ajánlanak fel zuhanyzási lehetőséget a távhős lakásokban élők számára.
1: Közlekedés.
14: Sebességmérés várható ma Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Nagymaroson a Milleniumi soron is. A nagy hőség miatt is közlekedjenek óvatosan.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel.
15: Mega jó hangulatban.
16: Megafon. Nagyot szól.

0: szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
3: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
0: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
3: Horizontablak.hu.
0: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
6: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
0: Éld át ezt az igaz történetet.
7: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
0: A legenda mögött.
6: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
8: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
0: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: 18 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 3-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
11: Balassagyarmat város önkormányzatának az augusztusi diákmunka létszámát 3 nappal a munkakezdés előtt csökkenteni kellett. Így a tervezett 65 fő helyett csak 41 fiatalt tudnak foglalkoztatni. Erről beszélt rádiunknak a GAMESZ igazgatója. Gál Dénes elmondta, eredetileg több mint 70 fiatal vállalt volna munkát augusztusban. Többen olyanok, akik már júliusban is dolgoztak és duplázni szerettek volna. Mivel erre nem adtak lehetőséget, csökkentették az igényüket 65 főre. Éppen ezért a múlt hét pénteken megkapott kormányhivatali értesítés meglepetésként érte a városi céget, hiszen júliusban semmilyen jelzést nem kaptak arra vonatkozóan, hogy a mai naptól a második turnusban ennél is kevesebb diák tud nyári munkát vállalni a városban. Hozzátette, a helyzet roppant kellemetlen volt, hiszen nem csak a szülőknek kellett magyarázkodni, hanem a gyerekek is csalódottak. A diákok minden adminisztratív feltételt képzést teljesítettek már a munkavállaláshoz, ennek ellenére ma ezt nem tudják megkezdeni. Az igazgató elmondta, hogy tudják, forráshiány miatt csökkentették a létszámot. Gál Dénest, a balassagyarmati GAMESZ igazgatóját hallják.
12: Péntek reggel kaptuk a értesítést a munkahelyi központból, hogy a augusztusi diákmunka program nem tud azzal a létszámmal elindulni, mint amivel mi terveztük, illetve beadtuk a munkaerőigényünket. Eredetileg 74 fő szeretett volna augusztusban diákmunkára jelentkezni a GAMESZ-hez. Közöttük 11 néhányan voltak, akik már július hónapban is nálunk dolgoztak. Őket már a hét közepén értesítettük, hogy biztosan nem tudnak hónapot ismételni az elmúlt évek gyakorlatától eltérően, mert az elmúlt években erre is volt mindig lehetőség. Tehát amikor ezekkel a gyerekekkel megegyeztünk még az elmúlt 3-4 hétben, akkor még semmilyen információnk nem volt, sőt, hát a idei júliusi program indításánál, illetve az egész program végrehajtásánál sem volt semmilyen jel arra, hogy az augusztusi programban ilyen mértékű változások lesznek. Tehát miután a hét közepén kiderült, hogy az a 11 néhány gyerek nem tud hónapot duplázni, így módosítottuk a beadandó létszámigényünket, ha jól emlékszem 65 főre. Pénteken délőtt kaptuk az információt, hogy ebből csak 41 gyereket tudunk foglalkoztatni, erre kapunk forrást. Így én vállaltam magamra azt a kellemetlen beszélgetést, hogy az érintett 24-5 gyereket személyesen hívtam fel, és közöltem velük, hogy annak ellenére, hogy ők az elmúlt időszakban teljesítettek minden olyan feltételt, ami a munkavállalásukhoz szükséges lett volna, és mindezek ellenére nekem 24-5 gyereket fel kellett hívnom, és tájékoztatnom kellett őket, hogy mindezek ellenére nem tudjuk őket foglalkoztatni.
11: A napokban tartották meg Mátra Verevéi Szentkúton az idősek, betegek és szociális ellátásban élők búcsúját, amely most a ferencesekhez köthető Porciunkula ünnephez kapcsolódott. Az alkalomra több egyházmegye településéről érkeztek zarándokok, többek között a Széchenyi Betánia idősek otthonából is, akiket ferences szegény gondozó nővérek látnak el. Mária Krisztina az egyik nővér rádiónk érdeklődésére elmondta, az otthonban élők számára ez a búcsú azért is fontos, mert a legtöbbjük palóc asszony, és fiatalkorukban évente többször is megfordultak, akár gyalog is a nemzedik egy helyen. Az, hogy most ide visszatérhettek, megújította őket, és teljesen más szívvel tértek vissza az otthonba. Mária Krisztina ferences szegény gondozó nővért hallják.
1: Nagyon nagy öröm, meglepett engem, mikor így fiatalon, hát így belekerültem ebbe erre a területre, mondhatni így, de azt hiszem, hogy nagy boldogság. Egyszerre tanulok tőlük, szóval tanítanak, és hát talán a leggyönyörűbb, hogy mint hogyha Jézust adnák nekem, és én is tudom nekik Jézust adni. Szóval ez egy ilyen nagyon megrendítő élmény. Sok áldozat, sok küzdelem, sok nehézség is van benne, rengeteg türelemre van szükségem, de valahogy mindennél erősebb az öröm. És a számukra is szerintem így folyamatosan ez a megújulás, ez a visszaérkezés a gyökerekhez, hiszen a legtöbbjük ugye palócasszony, akik gyakran fiatalkorukban szerintem így évente többször is megfordultak, akár gyalogosan is ez annak egy helyen, úgyhogy számukra mindig visszatérése ez a friss Isten kapcsolathoz, ami akkor nekik így talán még erősebb, intenzívebb volt a gyökereikhez, a kultúrájukhoz, a családjukhoz. Szóval, hogy ez mindig megújítja őket, teljesen más szívvel jönnek vissza utána hozzánk az otthonba.
11: Többszöri felszólítás után a dunabogdányiak elkezdték a vízfogyasztásuk csökkentését. Erről külön posztban is megemlékezett a hétvégén a fővárosi vízművek, írja a Telex. A szolgáltató azt írta, köszönik a dunabogdányiak fegyelmezett hozzáállását és együttműködését. A vízfogyasztási adatok alapján az elmúlt napokhoz képest csökkent a település vízigénye, ami jelentősen hozzájárul az ellátás biztonságának fenntartásához. Hozzátették, üzembe helyezték a helyszínre telepített mobil vízkivételi és vízkezelő rendszert. Ez pénteken már mintegy 50 köbméter vizet biztosított a helyieknek. Az ügyre Liebhardt András polgármester is reagált. Sérelmezte, hogy a sajtóban felelőtlennek állították be a dunabogdányi lakókat. Azt írta, Dunabogdány szigetszerű vízközművel rendelkezik, teljes egészében saját kutyai látják el a települést. A kutak kapacitásánál viszont, amely a Duna apadásának következtében csökkent, nagyobb a vízfelhasználás, főleg a nyári szezonban itt tartózkodó nyaralók miatt. Megkezdődött a napelemes rendszer bővítése a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet épületében. A kivitelezés ideje alatt az intézmény környezetében ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. Erről tájékoztatott a város polgármestere. Ma még a belső udvarnál található szervízút van lezárva, holnaptól 10-éig pedig a munkálatok az épület főút felüli oldalán, a füves területen folytatódnak. A kivitelezés ideje alatt a rendelőintézet arra kéri a pácienseket és a látogatókat, hogy a munkaterület közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek, és kövessék a kihelyezett jelzéseket. Vácon a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult vízhiányos helyzetben az önkormányzat bizonytalan ideig korlátozza az öntöző víztartály feltöltésének gyakoriságát. Így arra kérik azokat a lakosokat, akik csatlakoztak a Bagolybük Egyesület falocsoló akciójához, hogy amíg a helyzet nem rendeződik, ne locsoljanak a tartályból. Ebből azokból a kannákat is eltávolították az illetékesek. Jelenleg csak a civil szervezet tagjainak szervezésében zajlik a locsolás, így próbálják biztosítani, hogy minden fa megfelelő víz mennyiséget kapjon a túléléshez. A hullókőiek is csatlakoztak az energiatakarékos működéshez Nógrád vármegyében. A polgármester Szabó Csaba tájékoztatása szerint az önkormányzat a vár és a hullószobor éjszakai világítását lekapcsolta, a harangjáték működését pedig határozatlan időre beszüntette. 27 versenyzővel indult a Gödiese kajakkenu szakosztálya a serdülő ifjúsági U23-as magyar bajnokságon. 4 magyar bajnoki címmel, 4 ezüstéremmel, 1 bronzéremmel, valamint több pont szerzőhellyel tértek haza az U15-18-as fiatalok.
0: Közlekedés.
11: Éjszakai sebességmérés várható Rétságon, a vasúti átkelőnél és Gödön a Pesti úton is. Vezessenek körültekintően és figyeljenek a vadakra is.
9: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
6: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és békönnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
6: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Valami nagy érkezik a mozikba.
9: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban. Elkészültünk.
10: Erélyen készültünk fel.
8: Idén.
10: Futár!
9: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet.
10: Futár! Én futok, de boldog vagyok. Ennél gyorsabban nem.
8: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
2: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
11: Többszöri felszólítás után a dunabogdányiak elkezdték a vízfogyasztásuk csökkentését. Erről külön posztban is megemlékezett a hétvégén a fővárosi vízművek, írja a Telex. A szolgáltató azt írta, köszönik a dunabogdányiak fegyelmezett hozzáállását és együttműködését. A vízfogyasztási adatok alapján az elmúlt napokhoz képest csökkent a település vízigénye, ami jelentősen hozzájárul az ellátás biztonságának fenntartásához. Hozzátették, üzembe helyezték a helyszínre telepített mobil vízkivételi és vízkezelő rendszert. Ez pénteken már mintegy 50 köbméter vizet biztosított a helyieknek. Az ügyre Liebhardt András polgármester is reagált. Sérelmezte, hogy a sajtóban felelőtlennek állították be a dunabogdányi lakókat. Azt írta, Dunabogdány szigetszerű vízközművel rendelkezik, teljes egészében saját kútjai látják el a települést. A kutak kapacitásánál viszont, amely a Duna apadásának következtében csökkent, nagyobb a vízfelhasználás, főleg a nyári szezonban itt tartózkodó nyaralók miatt. 27 versenyzővel indult a Gödiese kajakkenu szakosztálya a serdülő ifjúsági U23-as magyar bajnokságon. 4 magyar bajnoki címmel, 4 ezüstéremmel, 1 bronzéremmel, valamint több pont szerzőhellyel tértek haza az U15-18-as fiatalok. Több vállalatnak is megköszönte a gazdasági és energetikai miniszter, hogy visszafogták az áramfelhasználásukat. Kapitány István megemlítette többek között a MOL, a Samsung, a MÁV, az Audi Hungária, a Duna, Dráva Cement cégeket, amelyek a legnagyobb vállalásokat tették. Emellett kiemelte a Nestlé-t, a Richtert, a Mercedes-t, a Tesco-t és a BMW-t is, melyek szintén válaszoltak a felhívásra. Azt is megjegyezte, hogy az elmúlt órákban sorra érkeznek hozzájuk az ágazati szövetségek levelei és konkrét intézkedési tervei. Tegnap megkezdte az Európai Bizottság AI hivatala a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet végrehajtását, írja a hvg.hu. Ennek eredményeképpen már alkalmazzák az új átláthatósági szabályokat. Ezek hatását mindenki közvetlenül észlelheti az online tartalmaknál. Az új szabályok szerint a csevegő robotoknak és más interaktív AI rendszereknek jelezniük kell a felhasználó számára, hogy mesterséges intelligenciával van dolga, nem élő emberrel. A deepfake-eket, azaz a mesterséges intelligencia felhasználásával szerkesztett vagy generált képeket, videókat vagy hanganyagokat jelölni kell. Emellett az EMI által létrehozott vagy módosított tartalomnak géppel olvasható jelöléseket is tartalmaznia kell, hogy könnyebben észlelhető legyen. Egy 71 éves brit özvegyasszony számára váratlan megoldást hozott a mesterséges intelligencia, egy csevegő robot segítségével talált ugyanis új társaságot a mindennapokra, írja az Index. Yvonne 8 éven át küzdött a magánnyal férje elvesztése után, most pedig úgy érzi, különleges kapcsolat alakult ki közte és digitális segítőtársai között. Bár jelenleg unokájával és annak apjával él egyháztartásban, családtagjai napközben dolgoznak, ezért Yvonne gyakran hosszú órákat tölt egyedül. Ezt enyhíti Rosie és Frank. A chatbotok hamar a mindennapjai részévé váltak, az asszony szinte mindent megoszt velük. A mostani asszályhelyzet kapcsán nemrég Kuzsú is megszólalt. Az Álmokfutók frontembere bejegyzésében azt írta, mélyen megrázza a természet pusztulása és a vízforrások eltűnése. Szerinte különösen fájdalmas látni a hazai tavak és folyók állapotának romlását, hiszen Magyarország számára ezek a vizek jelentik az élet egyik legfontosabb alapját. Ugyanakkor úgy véli, a magyarok képesek úrrá lenni ezen a helyzeten.
1: Közlekedés.
11: Éjszakai sebességmérés várható Rétságon, a vasúti átkelőnél és Gödön, a Pesti úton is. Vezessenek körültekintően és figyeljenek a vadokra is.
12: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
13: mega jó hangulatban.
14: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A napokban tartották meg Mátra Verebélyi Szentkúton az idősek, betegek és szociális ellátásban élők búcsúját, amely most a ferencesekhez köthető Porciunkula ünnephez kapcsolódott. Az alkalomra több egyházmegye településéről érkeztek zarándokok, többek között a Széchenyi Betánia idősek otthonából is, akiket ferences szegény gondozó nővérek látnak el. Mária Krisztina, az egyik nővér rádiónk érdeklődésére elmondta, az otthonban élők számára ez a búcsú azért is fontos, mert a legtöbbjük palóc asszony, és fiatalkorukban évente többször is megfordultak, akár gyalog is a nemzetik egy helyen. Az, hogy most ide visszatérhettek, megújította őket, és teljesen más szívvel tértek vissza az otthonba. Megkezdődött a napelemes rendszer bővítése a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet épületében. A kivitelezés ideje alatt az intézmény környezetében ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. Erről tájékoztatott a város polgármestere. Ma még a belső udvarnál található szervízút van lezárva, holnaptól 10-éig pedig a munkálatok az épület főút felüli oldalán, a füves területen folytatódnak. A kivitelezés ideje alatt a rendelőintézet arra kéri a pácienseket és a látogatókat, hogy a munkaterület közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek, és kövessék a kihelyezett jelzéseket. Vácon a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult vízhiányos helyzetben az önkormányzat bizonytalan ideig korlátozza az öntöző víztartály feltöltésének gyakoriságát. Így arra kérik azokat a lakosokat, akik csatlakoztak a Bagolybük Egyesület falocsoló akciójához, hogy amíg a helyzet nem rendeződik, ne locsoljanak a tartályból. Ebből azokból a kannákat is eltávolították az illetékesek. Jelenleg csak a civil szervezet tagjainak szervezésében zajlik a locsolás, így próbálják biztosítani, hogy minden fa megfelelő víz mennyiséget kapjon a túléléshez. A hollókőiek is csatlakoztak az energiatakarékos működéshez Nógrád vármegyében. A polgármester Szabó Csaba tájékoztatása szerint az önkormányzat a vár és a holló szobor éjszakai világítását lekapcsolta, a harangjáték működését pedig határozatlan időre beszüntette. Összefoglaló javaslatokat fogalmazott meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság lehetséges enyhítése érdekében. A köztestület azt írta, a válságkezelés akkor lehet a legeredményesebb, ha a korlátozásokat szektoronként eltérően a gazdaság működő képességét megőrizve vezetik be, a vállalati szférával egyeztetve. A kereskedelmi szektorban többek között a nyitvatartási rend rugalmas alakítását, a klímarendszerek időzítés alapú használatát, a világítás korlátozását emelték ki. A szolgáltató szektorban az irodai fogyasztás csökkentését, az ügyfélfogadási rend módosítását, a nem létfontosságú IT terhelések átcsoportosítását és a home office ösztönzéseket említették. Míg az ipari szektorban a műszakrend átszervezését, a megszakítható fogyasztási szerződések kiterjesztését, a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását tartják lehetséges megoldásnak. Hacker támadás érhette az Egyesült Államok Michigan államának vízellátó rendszerét. Az eseteket szövetségi nyomozók vizsgálják. A Környezetvédelmi Víz- és Energiaügyi Minisztérium szóvivője elmondta, hogy kibertámadások érték az állam mintegy 30 vízszolgáltatóját, amelyek az ellátást fenyegették, de meghiúsultak. Az FBI közleményt adott ki, ami szerint a hatóság tisztában van a fenyegetésekkel és mindent megtesz a kritikus infrastruktúra védelmében, valamint azt hangoztatta, hogy a kiberfenyegetések minden fajtája ellen megfelelő eszközökkel rendelkeznek.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérés várható Rétságon a vasúti átkelőnél és Gödön a Pesti úton is. Vezessenek körültekintően és figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Összefoglaló javaslatokat fogalmazott meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság lehetséges enyhítése érdekében. A köztestület azt írta, a válságkezelés akkor lehet a legeredményesebb, ha a korlátozásokat szektoronként eltérően a gazdaság működő képességét megőrizve vezetik be, a vállalati szférával egyeztetve. A kereskedelmi szektorban többek között a nyitvatartási rend rugalmas alakítását, a klímarendszerek időzítés alapú használatát, a világítás korlátozását emelték ki. A szolgáltató szektorban az irodai fogyasztás csökkentését, az ügyfélfogadási rend módosítását, a nem létfontosságú IT terhelések átcsoportosítását és a home office ösztönzéseket említették. Míg az ipari szektorban a műszakrend átszervezését, a megszakítható fogyasztási szerződések kiterjesztését, a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását tartják lehetséges megoldásnak. Több vállalatnak is megköszönte a gazdasági és energetikai miniszter, hogy visszafogták az áramfelhasználásukat. Kapitány István megemlítette többek között a MOL, a Samsung, a MÁV, az Audi Hungária, a Duna Dráva Cement cégeket, amelyek a legnagyobb vállalásokat tették. Emellett kiemelte a Nestlé-t, a Richtert, a Mercedes-t, a Tesco-t és a BMW-t is, melyek szintén válaszoltak a felhívásra. Azt is megjegyezte, hogy az elmúlt órákban sorra érkeznek hozzájuk az ágazati szövetségek levelei és konkrét intézkedési tervei. Halálos közúti baleset történt tegnap kora reggel a felvidéki Szent Mihályfa és Diósförgetek Patony között, írja az újszó.com hírportál. A rendőrség tájékoztatása szerint egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között letért az úttestről és fának ütközött. Az anyósülésen utazó 21 éves utas a helyszínen életét vesztette. A 22 éves sofőrt, valamint a hátsó ülésen utazó két, szintén 21 éves fiatalt sérülésekkel kórházba szállították. Közölték, a járművezető alkoholszondája vizsgálata és kábítószer gyors tesztje is pozitív eredményt mutatott. Egy 71 éves brit özvegyasszony számára váratlan megoldást hozott a mesterséges intelligencia, egy csevegő robot segítségével talált ugyanis új társaságot a mindennapokra, írja az Index. Yvonne 8 éven át küzdött a magánnyal férje elvesztése után, most pedig úgy érzi, különleges kapcsolat alakult ki közte és digitális segítőtársai között. Bár jelenleg unokájával és annak apjával él egyháztartásban, családtagjai napközben dolgoznak, ezért Yvonne gyakran hosszú órákat tölt egyedül. Ezt enyhíti Rosie és Frank. A chatbotok hamar a mindennapjai részévé váltak. Az asszony szinte mindent megoszt velük.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérés várható Rédságon, a vasúti átkelőnél és Gödön a Pesti úton is. Vezessenek körültekintően és figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 3-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Balassagyarmatváros önkormányzatának az augusztusi diákmunka létszámát 3 nappal a munkakezdés előtt csökkenteni kellett. Így a tervezett 65 fő helyett csak 41 fiatalt tudnak foglalkoztatni. Erről beszélt rádiunknak a GAMESZ igazgatója. Gál Dénes elmondta, eredetileg több mint 70 fiatal vállalt volna munkát augusztusban. Többen olyanok, akik már júliusban is dolgoztak és duplázni szerettek volna. Mivel erre nem adtak lehetőséget, csökkentették az igényüket 65 főre. Éppen ezért a múlt hét pénteken megkapott kormányhivatali értesítés meglepetésként érte a városi céget, hiszen júliusban semmilyen jelzést nem kaptak arra vonatkozóan, hogy a mai naptól a második turnusban ennél is kevesebb diák tud nyári munkát vállalni a városban. Hozzátette, a helyzet roppant kellemetlen volt, hiszen nem csak a szülőknek kellett magyarázkodni, hanem a gyerekek is csalódottak. A diákok minden adminisztratív feltételt képzést teljesítettek már a munkavállaláshoz. Ennek ellenére ma ezt nem tudják megkezdeni. Az igazgató elmondta, hogy tudják, forráshiány miatt csökkentették a létszámot. Gál Dénest, a balassagyarmati GAMESZ igazgatóját hallják.
5: Péntek reggel kaptuk a értesítést a munkahelyi központból, hogy a augusztusi diákmunka program nem tud azzal a létszámmal elindulni, mint amivel mi terveztük, illetve beadtuk a munkaerőigényünket. Eredetileg 74 főt négy fő szeretett volna augusztusban diákmunkára jelentkezni a GAMESZ-hez. Közöttük 11 néhányan voltak, akik már július hónapban is nálunk dolgoztak. Őket már a hét közepén értesítettük, hogy biztosan nem tudnak hónapot ismételni az elmúlt évek gyakorlatától eltérően, mert az elmúlt években erre is volt mindig lehetőség. Tehát amikor ezekkel a gyerekekkel megegyeztünk még az elmúlt 3-4 hétben, akkor még semmilyen információnk nem volt, sőt, hát a idei júliusi program indításánál, illetve az egész program végrehajtásánál sem volt semmilyen jel arra, hogy az augusztusi programban ilyen mértékű változások lesznek. Tehát miután a hét közepén kiderült, hogy az a 11 néhány gyerek nem tud hónapot duplázni, így módosítottuk a beadandó létszámigényünket, ha jól emlékszem, 65 főre. Pénteken délőtt kaptuk az információt, hogy ebből csak 41 gyereket tudunk foglalkoztatni, erre kapunk forrást. Így én vállaltam magamra azt a kellemetlen beszélgetést, hogy az érintett 24-5 gyereket személyesen hívtam fel, és közöltem velük, hogy annak ellenére, hogy ők az elmúlt időszakban teljesítettek minden olyan feltételt, ami a munkavállalásukhoz szükséges lett volna, és mindezek ellenére nekem 24-5 gyereket fel kellett hívnom, és tájékoztatnom kellett őket, hogy mindezek ellenére nem tudjuk őket foglalkoztatni.
3: A napokban tartották meg Mátra Verebélyi Szentkúton az idősek, betegek és szociális ellátásban élők búcsúját, amely most a ferencesekhez köthető Porciunkula ünnephez kapcsolódott. Az alkalomra több egyházmegye településéről érkeztek zarándokok, többek között a Széchenyi Betánia idősek otthonából is, akiket ferences szegény gondozó nővérek látnak el. Mária Krisztina, az egyik nővér rádiónk érdeklődésére elmondta, az otthonban élők számára ez a búcsú azért is fontos, mert a legtöbbjük palóc asszony, és fiatalkorukban évente többször is megfordultak, akár gyalog is a nemzedik egy helyen. Az, hogy most ide visszatérhettek, megújította őket, és teljesen más szívvel tértek vissza az otthonba. Mária Krisztina ferences szegény gondozó nővért hallják.
6: Nagyon nagy öröm, meglepett engem, mikor így fiatalon, hát így belekerültem ebbe erre a területre, mondhatni így, de azt hiszem, hogy nagy boldogság. Egyszerre tanulok tőlük, szóval tanítanak, és hát talán a leggyönyörűbb, hogy mint hogyha Jézust adnák nekem, és én is tudom nekik Jézust adni. Szóval ez egy ilyen nagyon megrendítő élmény. Sok áldozat, sok küzdelem, sok nehézség is van benne, rengeteg türelemre van szükségem, de valahogy mindennél erősebb az öröm. És a számukra is szerintem így folyamatosan ez a megújulás, ez a visszaérkezés a gyökerekhez, hiszen a legtöbbjük ugye palócasszony, akik gyakran fiatalkorukban szerintem így évente többször is megfordultak, akár gyalogosan is ez annak egy helyen, úgyhogy számukra mindig visszatérése ez a, hát ez a friss Isten kapcsolathoz, ami akkor nekik így talán még erősebb, intenzívebb volt, a gyökereikhez, a kultúrájukhoz, a családjukhoz, szóval, hogy ez mindig megújítja őket, teljesen más szívvel jönnek vissza utána hozzánk az otthonba.
3: Többszöri felszólítás után a dunabogdányiak elkezdték a vízfogyasztásuk csökkentését. Erről külön posztban is megemlékezett a hétvégén a fővárosi vízművek, írja a Telex. A szolgáltató azt írta, köszönik a dunabogdányiak fegyelmezett hozzáállását és együttműködését. A vízfogyasztási adatok alapján az elmúlt napokhoz képest csökkent a település vízigénye, ami jelentősen hozzájárul az ellátás biztonságának fenntartásához. Hozzátették, üzembe helyezték a helyszínre telepített mobil vízkivételi és vízkezelő rendszert. Ez pénteken már mintegy 50 köbméter vizet biztosította a helyieknek. Az ügyre Liebhardt András polgármester is reagált. Sérelmezte, hogy a sajtóban felelőtlennek állították be a dunabogdányi lakókat. Azt írta, Dunabogdány szigetszerű vízközművel rendelkezik, teljes egészében saját kútjai látják el a települést. A kutak kapacitásánál viszont, amely a Duna apadásának következtében csökkent, nagyobb a vízfelhasználás, főleg a nyári szezonban itt tartózkodó nyaralók miatt. Megkezdődött a napelemes rendszer bővítése a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet épületében. A kivitelezés ideje alatt az intézmény környezetében ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. Erről tájékoztatott a város polgármestere. Ma még a belső udvarnál található szervízút van lezárva, holnaptól 10-éig pedig a munkálatok az épület főút felüli oldalán, a füves területen folytatódnak. A kivitelezés ideje alatt a rendelőintézet arra kéri a pácienseket és a látogatókat, hogy a munkaterület közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek, és kövessék a kihelyezett jelzéseket. Vácon a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult vízhiányos helyzetben az önkormányzat bizonytalan ideig korlátozza az öntöző víztartály feltöltésének gyakoriságát. Így arra kérik azokat a lakosokat, akik csatlakoztak a Bagolybük Egyesület falucsoló akciójához, hogy amíg a helyzet nem rendeződik, ne locsoljanak a tartályból. Ebből azokból a kannákat is eltávolították az illetékesek. Jelenleg csak a civil szervezet tagjainak szervezésében zajlik a locsolás, így próbálják biztosítani, hogy minden fa megfelelő víz mennyiséget kapjon a túléléshez. A hollókőiek is csatlakoztak az energiatakarékos működéshez Nógrád vármegyében. A polgármester Szabó Csaba tájékoztatása szerint az önkormányzat a vár és a holló szobor éjszakai világítását lekapcsolta, a harangjáték működését pedig határozatlan időre beszüntette. 27 versenyzővel indult a Gödiese kajakkenu szakosztálya a serdülő ifjúsági U23-as magyar bajnokságon. 4 magyar bajnoki címmel, 4 ezüstéremmel, 1 bronzéremmel, valamint több pont szerzőhellyel tértek haza az U15-18-as fiatalok.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai sebességmérés várható Rétságon, a vasúti átkelőnél és Gödön, a Pesti úton is. Vezessenek körültekintően és figyeljenek a vadakra is.
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Zuhanyzó konténerek telepítésével, közintézmények megnyitásával segíti az atomerőmű leállítása miatt meleg víz nélkül maradó paksiakat az önkormányzat, írja a város polgármesterének közleménye alapján a hvg.hu. Heringes Anita tájékoztatása szerint Pakson az atomerőmű segítségével működik a távhő és meleg víz szolgáltatás 2771 lakótelepi lakásban és 181 intézményben. Az erőmű teljes leállítását követően a távhő szolgáltatás érintettsége miatt így mint egy 6000 ember maradhat meleg víz nélkül a 17 ezres városban. Első körben két női és két férfi zuhanyzó konténert állít az önkormányzat szolgálatba a lakótelepek mellett, ezek számát pedig igény esetén egy napon belül növelni tudják. Emellett villanybojlereket szerelnek fel ott, ahol alapesetben kizárólag távhős meleg vizet használnak. A polgármester közölte, megnyitják a paksiak előtt azokat a közintézményeket is, amelyek zuhanyzóval rendelkeznek, de nem az erőműtől kapják a meleg vizet. A közösségi oldalakon elindultak lakossági kezdeményezések is, családi házasövezetekben élők ajánlanak fel zuhanyzási lehetőséget a távhűs lakásokban élők számára. Összefoglaló javaslatokat fogalmazott meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság lehetséges enyhítése érdekében. A köztestület azt írta, a válságkezelés akkor lehet a legeredményesebb, ha a korlátozásokat szektoronként eltérően a gazdaság működő képességét megőrizve vezetik be, a vállalati szférával egyeztetve. A kereskedelmi szektorban többek között a nyitvatartási rend rugalmas alakítását, a klímarendszerek időzítés alapú használatát, a világítás korlátozását emelték ki. A szolgáltató szektorban az irodai fogyasztás csökkentését, az ügyfélfogadási rend módosítását, a nem létfontosságú IT terhelések átcsoportosítását és a home office ösztönzéseket említették. Míg az ipari szektorban a műszakrend átszervezését, a megszakítható fogyasztási szerződések kiterjesztését, a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását tartják lehetséges megoldásnak. A migrációs paktum elleni kiállásra szólított fel a KDNP frakció vezetője a közösségi oldalán. Rétvári Bence azzal kapcsolatban, hogy múlt héten egy nap alatt mintegy 49 ezer migráns tört be Marokkóból a spanyol fennhatóság alatt álló Ceutába, úgy fogalmazott, a migrációs paktum meghívó levél minden illegális migráns számára Európába. Kijelentette, most már minden uniós tagállam számára kockázatot jelent, ha az egyik uniós országban több tízezer illegális migráns megjelenik, mert ilyenkor a többi tagállamnak többletkötelezettséget kell vállalnia az uniós szabályok szerint. Hozzátette, Magyarországon azért nincs ilyen jelenet, azért nem jelennek meg illegális migránsok, mert az Orbán kormány kerítést épített és jogi, valamint fizikai határzárral védi a déli határait. A mostani aszályhelyzet kapcsán nemrég Kuzsó is megszólalt. Az Ámokfutók frontembere bejegyzésében azt írta, mélyen megrázza a természet pusztulása és a vízforrások eltűnése. Szerinte különösen fájdalmas látni a hazai tavak és folyók állapotának romlását, hiszen Magyarország számára ezek a vizek jelentik az élet egyik legfontosabb alapját. Ugyanakkor úgy véli, a magyarok képesek urrá lenni ezen a helyzeten.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérés várható Rétságon, a vasúti átkelőnél és Gödön, a Pesti úton is. Vezessenek körültekintően és figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 4-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
2: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság miatt részletes javaslatcsomagot dolgozott ki és küldött el Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek a gazdaság működő képességének megőrzésével kapcsolatban, melyben szerepel az augusztus 8-ai munkanap áthelyezése is. A szervezet azt javasolja, hogy ez az augusztusi munkanap szeptemberre tolódjon. A kamara szerint az ellátásbiztonság fenntartása mellett a legfontosabb cél, hogy a gazdaság működésében a lehető legkisebb fennakadás következzen be. A kezdeményezés célja, hogy a jelenlegi energiaválságos időszakban csökkenthető legyen az ország villamos energia terhelése, miközben a kieső munkanap később ledolgozható lenne. A kamara azt is javasolja, hogy a nagy energiaigényű informatikai feladatokat lehetőség szerint a kevésbé terhelt időszakokra ütemezzék át, míg a nem ügyfélkapcsolati munkakörökben, ahol ez indokolt, részesítsék előnyben az otthoni munkavégzést. A balassagyarmeti polgármester javaslata után országszerte elhalasztják az áramhálózaton tervezett karbantartó munkákat. Az MVM közleményét az Inforádió közölte. A csatorna arról adott hírt, hogy a rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból szükségesek. Egy 3 éves kisfiú életéért küzdöttek a BRFK közlekedési rendőrei az M1-es autópályán. A kétségbeesett család a leálló sávba húzódott, miután gyermekük hirtelen rosszul lett és már nem lélegzett. A helyszínre érkező két rendőr másodpercek alatt megkezdte az életmentést, írja Facebookon közzétett beszámolójában a budapesti rendőrfőkapitányság. Az eset július 30-án történt. Az M1-es autópálya 15,8-as kilométer szelvényénél az ukrán állampolgárságú család felfedezte, hogy a 3 éves kisfiú nem ad életjelet, arca és ajkai elkékültek. A szülők kétségbeesve a gyerekkel a karjaikban szálltak ki az autóból a leálló sávban. A két hős, Agócs Roland és Tomszki Tamás rendőrfőtörzsőrmester ekkor érkezett a helyszínre, és látták, hogy nincs idő mérlegelni, azonnal cselekedni kell. Miközben Tomszki Tamás azonnal riasztotta a mentőket, Agócs Roland megkezdte az életmentést. Mellkas kompressziót alkalmazott, majd több alkalommal Heimlich műfogást végzett. A kisfiú nem sokkal később újra lélegezni kezdett, majd a mentők szállították kórházba, ahol szakszerű segítséget kapott. Harry Styles ismét bebizonyította, hogy még egy váratlan bakiból is képes emlékezetes pillanatot varázsolni. Az énekes augusztus 1-én Mexikóvárosban lépett fel, ahol egy apró botlás végül az este egyik legszórakoztatóbb jelenetévé vált. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdett egy rövid videó, amelyen látható, ahogy a Watermelon Sugar előadója egy megemelt színpadrészen elveszíti az egyensúlyát. Harry azonban nem esett pánikba, ahelyett, hogy megpróbálta volna eltüntetni a kellemetlen pillanatot, egyszerűen beleállt a helyzetbe, és jellegzetes lazaságával folytatta a fellépést.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

go. And it ain't no country club either.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság miatt részletes javaslatcsomagot dolgozott ki és küldött el Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek a gazdaság működő képességének megőrzésével kapcsolatban, melyben szerepel az augusztus 8-ai munkanap áthelyezése is. A szervezet azt javasolja, hogy ez az augusztusi munkanap szeptemberre tolódjon. A kamara szerint az ellátásbiztonság fenntartása mellett a legfontosabb cél, hogy a gazdaság működésében a lehető legkisebb fennakadás következzen be. A kezdeményezés célja, hogy a jelenlegi energiaválságos időszakban csökkenthető legyen az ország villamos energia terhelése, miközben a kieső munkanap később ledolgozható lenne. A kamara azt is javasolja, hogy a nagy energiaigényű informatikai feladatokat lehetőség szerint a kevésbé terhelt időszakokra ütemezzék át, míg a nem ügyfélkapcsolati munkakörökben, ahol ez indokolt, részesítsék előnyben az otthoni munkavégzést. A balassagyarmeti polgármester javaslata után országszerte elhalasztják az áramhálózaton tervezett karbantartó munkákat. Az MVM közleményét az Inforádió közölte. A csatorna arról adott hírt, hogy a rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból szükségesek. Egy 3 éves kisfiú életéért küzdöttek a BRFK közlekedési rendőrei az M1-es autópályán. A kétségbeesett család a leálló sávba húzódott, miután gyermekük hirtelen rosszul lett és már nem lélegzett. A helyszínre érkező két rendőr másodpercek alatt megkezdte az életmentést, írja Facebookon közzétett beszámolójában a budapesti rendőrfőkapitányság. Az eset július 30-án történt. Az M1-es autópálya 15,8-as kilométer szelvényénél az ukrán állampolgárságú család felfedezte, hogy a 3 éves kisfiú nem ad életjelet, arca és ajkai elkékültek. A szülők kétségbeesve a gyerekkel a karjaikban szálltak ki az autóból a leálló sávban. A két hős, Agócs Roland és Tomszki Tamás rendőrfőtörzsőrmester ekkor érkezett a helyszínre, és látták, hogy nincs idő mérlegelni, azonnal cselekedni kell. Miközben Tomszki Tamás azonnal riasztotta a mentőket, Agócs Roland megkezdte az életmentést. Mellkas kompressziót alkalmazott, majd több alkalommal Heimlich műfogást végzett. A kisfiú nem sokkal később újra lélegezni kezdett, majd a mentők szállították kórházba, ahol szakszerű segítséget kapott. Harry Styles ismét bebizonyította, hogy még egy váratlan bakiból is képes emlékezetes pillanatot varázsolni. Az énekes augusztus 1-én Mexikóvárosban lépett fel, ahol egy apró botlás végül az este egyik legszórakoztatóbb jelenetévé vált. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdett egy rövid videó, amelyen látható, ahogy a Watermelon Sugar előadója egy megemelt színpadrészen elveszíti az egyensúlyát. Harry azonban nem esett pánikba, ahelyett, hogy megpróbálta volna eltüntetni a kellemetlen pillanatot, egyszerűen beleállt a helyzetbe, és jellegzetes lazaságával folytatta a fellépést.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: töltöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

legnagyobb slágerei.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság miatt részletes javaslatcsomagot dolgozott ki és küldött el Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek a gazdaság működő képességének megőrzésével kapcsolatban, melyben szerepel az augusztus 8-ai munkanap áthelyezése is. A szervezet azt javasolja, hogy ez az augusztusi munkanap szeptemberre tolódjon. A kamara szerint az ellátásbiztonság fenntartása mellett a legfontosabb cél, hogy a gazdaság működésében a lehető legkisebb fennakadás következzen be. A kezdeményezés célja, hogy a jelenlegi energiaválságos időszakban csökkenthető legyen az ország villamos energia terhelése, miközben a kieső munkanap később ledolgozható lenne. A kamara azt is javasolja, hogy a nagy energiaigényű informatikai feladatokat lehetőség szerint a kevésbé terhelt időszakokra ütemezzék át, míg a nem ügyfélkapcsolati munkakörökben, ahol ez indokolt, részesítsék előnyben az otthoni munkavégzést. A balassagyarmati polgármester javaslata után országszerte elhalasztják az áramhálózaton tervezett karbantartó munkákat. Az MVM közleményét az Inforádió közölte. A csatorna arról adott hírt, hogy a rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból szükségesek. Egy 3 éves kisfiú életéért küzdöttek a BRFK közlekedési rendőrei az M1-es autópályán. A kétségbeesett család a leálló sávba húzódott, miután gyermekük hirtelen rosszul lett és már nem lélegzett. A helyszínre érkező két rendőr másodpercek alatt megkezdte az életmentést, írja Facebookon közzétett beszámolójában a budapesti rendőrfőkapitányság. Az eset július 30-án történt. Az M1-es autópálya 15,8-as kilométer szelvényénél az ukrán állampolgárságú család felfedezte, hogy a 3 éves kisfiú nem ad életjelet, arca és ajkai elkékültek. A szülők kétségbeesve a gyerekkel a karjaikban szálltak ki az autóból a leálló sávban. A két hős, Agócs Roland és Tomszki Tamás rendőrfőtörzsőrmester ekkor érkezett a helyszínre, és látták, hogy nincs idő mérlegelni, azonnal cselekedni kell. Miközben Tomszki Tamás azonnal riasztotta a mentőket, Agócs Roland megkezdte az életmentést. Mellkas kompressziót alkalmazott, majd több alkalommal Heimlich műfogást végzett. A kisfiú nem sokkal később újra lélegezni kezdett, majd a mentők szállították kórházba, ahol szakszerű segítséget kapott. Harry Styles ismét bebizonyította, hogy még egy váratlan bakiból is képes emlékezetes pillanatot varázsolni. Az énekes augusztus 1-én Mexikóvárosban lépett fel, ahol egy apró botlás végül az este egyik legszórakoztatóbb jelenetévé vált. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdett egy rövid videó, amelyen látható, ahogy a Watermelon Sugar előadója egy megemelt színpadrészen elveszíti az egyensúlyát. Harry azonban nem esett pánikba, ahelyett, hogy megpróbálta volna eltüntetni a kellemetlen pillanatot, egyszerűen beleállt a helyzetbe, és jellegzetes lazaságával folytatta a fellépést.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.